0: önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

sexy people.

Retrodiszkó. Retrodiszkó slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Where is your head?

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lesztem. 107,1 MHz.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene minden.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: És most vissza a 80-as évekbe.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
5: Ébredjen velünk
6: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t, éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak.
4: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
3: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessük a Jézus Krisztus szeretettel, köszönöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. Ennek a hétvégének az összefoglalása a szívekben összpontosítható. Jézus szentsége szívének ünnepe, és azonnal másnap a Szűz Mária szeplőtelen szívének tisztelete kapcsolódik össze a keresztény lelkületben. Mit is hordoznak magukban ezek a szív tiszteletek? Ha Jézus szíve tiszteletre gondolunk, akkor valószínűleg akár egy régi imakönyvben lapuló megfakult szent kép jut az eszünkbe, amelynek egyik oldalára egy pirosan lángoló szívű Jézus nyomtattak. A másik oldalán pedig felajánló ima olvasható, vagy éppenséggel, ha bemegyünk a templomba, akkor szinte minden katolikus templomban találunk egy nyitott mellkasú szobrot. Vagy éppenséggel a vasárnapi hirdetések figyelmeztetnek bennünket az első péntek fontosságára. Milyen összefüggésben lehet ez a személyiségünk központjává és szeretetévé váló isteni szív? A 20. század egyik legjelentősebb teológusa, Karl Rahner, Íme a szív című munkájában arról ír, hogy az emberiségnek vannak ős szavai, olyan szavak, amelyek az emberlét lényegét, az Istenhez fűződő elválaszthatatlan kapcsolatot fejezik ki. Ilyen kifejezés a szív, ami a teljes személyiséget jelenti, az ember belső központját, a személyiségét. Így a személyiség legbelső központjába alapvető dolgok megtörténésére van lehetőség, ilyen az intimitásra való képesség, a vágyakozás, a választás, a szeretet, míg a vétkezés is ide tartozik, vagy éppen az önátadás, vagy megsebződés. Rahner a nagy teológus értelmezésében Jézus szíve szimbolizálja az Atya felé irányuló szeretetét, és Isten szeretetét közvetíti az emberiség mindannyiunk számára. Nem szabad elvesztenünk önmagunkat, a gondolatainkat a romantika világába, vagy hogy idealizáljuk ezt. Ez a szeretet, ez egy valóságos személy, Jézus, aki atyának való bátor ön átadásában, a bűn homályával, az erőszakkal és a halállal szemben teljesen odaadja önmagát. A kezdetek kezdetétől valamennyi kultúra, nyelve, költészete és művészete az ember teljes személyiségének jelét látja a szívben. Legyen bár oroszlán szívű, vagy nyúl szívű, jó szívű, vagy szívtelen. Az emberi tapasztalatból táplálkozó nyelvet a kinyilatkoztatás isteni síkra emeli föl. A Bibliában a szív azt az ízlelésből fakadó tudást jelöli, amely bölcsességé formálódik. Az Ószövetség antropomorf megfogalmazása szerint nem fordul vissza az Úr izzó haragja, míg meg nem cselekszi, és valóra nem váltja a szívének szándékát. Amikor Isten fia emberfiává lett, olyan volt a szíve, mint a testvéreié. Annak az emberi életnek a szimbóluma, amely a hipostatikus egységnél fogva az ő esetében isteni élet volt. A szent szív kifejezés a megtestesülés és a megváltás dogmájára utal. Ilyen szív tehát Jézus szíve, ilyen a kereszténység misztériuma. Ezért fejezhetik ki hitünk foglalatát következő szavak. Hittünk a szeretetben, amellyel Isten szeret bennünket. Az Új Szövetség ugyan egyszer sem használja a Jézus szíve kifejezést, de van egy evangélium, Jánosé, ami leírja, hogy az egyik katona Jézus oldalába döfte a lándzsáját, ahonnan nyomban vér és víz folyt ki. Így teljesedett be Zakariás ószövetségi jövendőlése. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Ez a szív átdöfése azért történik, mert a keresztre feszítetteknek, hogy könnyítsenek a sorsukon, megtörték a lábukat, hogy minél előbb befejezzék az életüket.
De Jézussal ez másként volt, hiszen ő már meghalt a kereszten, kilehelte a lelkét. S a katona, hogy bizonyosságát vegye, nem törte meg a lábát, mert már Jézus halott volt, hanem a lándzsájával átdöfte a szívét. És így jelenik meg ez az igazság, ez a valóság, hogy Jézus szívéből nyomban vér és víz folyt ki. Ahogy Ádám oldalából megszületett Éva, úgy lett Jézus oldalából az egyház. Az egyházatják szerint a Jézus oldalából fakadó víz a keresség, és az eukarisztia közvetlen jelképe is. Tehát az egyház Jézus oldalából született meg. Említést érdemelnek a középkori német misztikusok is, mint például Magdeburgi Mechtild, vagy Eckhart mester, akiket látomásaik arra sarkaltak, hogy Jézus személyes szeretetéről beszéljenek. Kimondottan a Jézus szíve tisztelet az 1670-es évektől kezdett el terjedni a franciaországi Parajalemonban élő vizitációs nővér Alakok Szent Margit látomásai nyomán. A Margitnak megjelenő Jézus kinyilatkoztatta, mennyire mélyen szereti az embereket. De beszélt arról is, hogy az emberek nagyon hálátlanok, fájlalt ezt az emberi hálátlanságot, s a szív tisztelőitől engesztelést, életük fölajánlását, a Jézushoz való fordulásukat, a bűnbánat szentségén keresztül és szent áldozást kért. Így lesz gyakorlattá a hónaponkénti első péntek megélése, amely imában, szentgyónásban, szent áldozásban és a szeretetünk kinyilvánításában Jézus megsebzett szívének engesztelésében mutatkozik meg.

0: A hagyományos Jézus szíve ábrázolások Margit látomásai alapján készültek. Az áltatossági forma terjedésében nagy szerepe volt alakok Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita Szent Koloknak. Az egyéni magánájtatosság kereteiből 1856-ban lépett ki a Jézus szíve tisztelet, amikor 9. Pius pápa ünnepet rendelt el az egész egyházba, kiterjesztve így a Jézus szíve tiszteletet. 1915. január 1-én a Magyar Püspöki Kar fölajánlotta az országot Jézus Szent Szívének. 11. Pius 1928-ban a Végtelen Irgalmasságon Megváltunk enciklikában összefoglalást adott a Jézus szíve tisztelet teológiai alapjáról, illetve az egész egyházat Jézus szívének ajánlotta. 12. Pius pápa nagy enciklikát adott ki a Szent Szív tiszteletéről, Merítsetek vizet címmel. A mai kor embere ugyanúgy szomjazik Krisztus szeretete iránt, mint az elődeink, de elképzelhető, hogy megértési nehézségek lépnek föl ezzel a tisztelettel kapcsolatban, és ez valahol egy akadályt jelent a Jézus szíve iránti tiszteletben. A hagyományos szavaink például fölajánlás, engesztelés manapság sokak számára értelmezhetetlenek, és nem is várható el a megértésük ebben a mai, modern világszemléletben. Ha Jézus szíve tisztelet aktualitásával foglalkozunk, érdemes visszatérnünk a nagy teológus Rahner által megnevezett ősi szóhoz, a szívhez. Érintsd a sebeket! A Templeton díjas cseh pap Tomás Halik írja, abból indul ki, hogy az emberiség alaptapasztalatai közé tartozik az, hogy nem biztonságos a világ, hogy egyre jobban hiányt szenved a szeretet, hogy mi emberek nagyon sok sebet okozunk egymásnak, elutasítanak bennünket, vagy mi elutasítunk másokat. Nem vagyunk közösségben, nem vagyunk tiszta szándékúak, vágyunk valamire, de nagyon sokszor az önzés megfertőzi ezeket a vágyakat. Az emberi szív sebzettsége gyakran eltávolít Istentől, még saját magunktól is. Sebeink mélyén sötétség, fájdalom, magány rejlik. Bizonytalanok vagyunk. Isten hiányát éljük. Azt gondoljuk, Isten nincs ott a sebeinkben. Lehet, hogy nem is létezik. Ismeretlen marad, de legalábbis elhagyott bennünket. Magányosnak, üresnek, becsapottnak érezzük magunkat. De ha ilyenkor vesszük a bátorságot, hogy kilépjünk az önsajnálatból, s belerakjuk a kezünket a Jézus oldalán tátongó sebbe, akkor meglepő tapasztalatba lehet részünk. Jézus is magányos, elhagyatott, kivérzett, ismeri a mi érzéseinket. Éppen ezért közösségre tud lépni velünk. Ez a tapasztalat Jézus szívének a megérintése utat tud nyitni nekünk is Isten felé. Ha az evangéliumokat tekintjük, érdekes dologra lelhetünk figyelmesek. A három szinoptikus evangélium leírása szerint Jézus halálának pillanatában a templom függönye ketté hasadt felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, a sziklák megrepettek, míg sírok nyíltak meg. A jeruzsálemi templomban a függöny választott el a szentek szentjét, Isten jelenlétének földi helyét. A templom többi részétől, ahol az emberek tartózkodtak, azt jelképezte, hogy a bűn elválasztja az embert Istentől. Jézus halálával ez megszűnik, ez az elkülönülés. A magunk vagy mások bűnei nem zárnak bennünket többi magunkba, hanem lehetőségként jelennek meg az Istennel való közösségre. Ha Jézus szívét megmerjük érinteni, a bűneink függönye is lehullhat, ami elválaszt bennünket Jézus szívének, a szeretetének gyógyító forrásától. A kiengesztelődés utat nyit arra, hogy elfogadjuk Jézus szeretetét, és így egységbe kerüljünk saját magunkkal, másokkal és az Istennel. Így látjuk és fedezzük fel, hogy Jézus szíve tisztelet az nem csak a múlt része, a jelen nagy kihívása, ezt üzeni nekünk, hogy te szerethető vagy, és talán azt is suttogja felénk, hogy ő nagyon szeret, hogy vágyik a velünk való kapcsolatra. Nem az érzelmeken van a hangsúly. A szent szív tisztelete nem külsőség, hanem egy életforma. A Jézussal való egyesülés a testvéri szeretetben rejtőzik, és ez a lélek gyümölcse mindegyik emberben, aki ezt befogadja. Jézus szíve tisztelet az evangéliumi szerinti életet jelenti. Nem egy ünnepi érzés, hanem a konkrét hétköznapokban megélt testvéri szeretet. A Jézus szívét tisztelő ember Jézust szemléli. Az evangélium által megismert Jézussal személyes kapcsolatban van, engedi, hogy a Szentlélek formálja. A Jézus szívét tisztelő ember kapcsolatban, tetteiben tanúságot tesz Isten szeretetének fölszabadító erejéről. Tisztelettel és szeretettel közeledik mindenkihez. Az oltári szentség által be tud lépni Jézus megnyitott oldalának a titkába, hiszen a halál és a föltámadás az emberiség szenvedéseinek és reményeinek a középpontja. Ez Tamás apostol nagy élménye, amelyben mi mindannyian részesülhetünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak nagyon szép hétvégét. Palatinos István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm református vallási műsor minden hallgatóját. Felolvasom Istenek igéjét János evangéliuma 9. részének 35-től 39-ig terjedő verseiből. Meghallotta Jézus, hogy kidobták, és amint rátalált, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Jézus pedig azt mondta neki, most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Jézus pedig azt mondta, ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. A felolvasott ige rész előzménye az, hogy Jézus a tanítványaival a templomból kijövet, meglát egy születésétől vak embert. A tanítványok megkérdezik, hogy ki vétkezett, hogy ez vakon született, ő maga vagy a szülei. A kor gondolkodása hatással volt a tanítványokra, hiszen legtöbben úgy gondolkodtak, hogy ha valaki valamitben szenvedett, betegségben, csapásban, valami bűnt követett el ő, vagy valamelyik őse, és ennek következményét viseli ő. Érdekes belegondolni, hogy hogyan vétkezhetett volna ez az ember, amikor vakon született. Ez a gondolat emberi okoskodásból fakad, mert tény az, hogy a Szentírás már a fogantatástól fogva az embert, az anyaméhben is, személynek tekinti. De ebből emberi okoskodás nyomán az fakad, hogy talán már ott is vétkezhet az ember. Fellázadhat Isten ellen, szülei ellen. De Jézus azt mondja, hogy egyikük sem vétkezett. Ez az állapot azért van, hogy Isten megdicsőjön belőle, és visszaadja a látását ennek a vakembernek. És azt gondolnánk, hogy ez a nagy csoda megtörténte, milyen jó hatással lehetett a környezetére. Bizonságot nyerhettek volna arról, hogy Jézus valóban Isten fia, a Messiás. Hát meggyógyította a vakon született embert. Jót tett, ehelyett viszont teljesen másról olvasunk. Először is a környezete, akik ott mentek el naponta mellett, akik látták, akik ismerték, sőt a szomszédai, azt olvasok az igében, elkezdenek tanakodni, hogy vajon ez nem az az ember, akit kéregetett? Hasonlít rá, de nem biztosak benne. Sőt, ezek után jönnek a farizeusok, a főpapok, a törvénytudók, azok, akik magukra azt mondták, hogy ők ismerik törvényt, ismerik Isten igét, tehát magát Istent is, ők látónak tartották magukat, lelki, szellemi értelemben is, és elkezdik vizsgálgatni ezt az embert. És nagyon érdekes megnézni azt, hogy milyen nyomást próbálnak gyakorolni rá, és ő hogyan áll ellent mindezeknek. Behívatják magukhoz, és először, mint tanút hallgatják ki. Mondd el! Nagyon érdekes megnézni azt, hogy milyen nyomást próbálnak gyakorolni rá, és ő

próféta. Isten küldötte. Nem lehet rossz ember. De ez a válasz nem elégíti ki őket, hiszen nem ezt várták tőle. Ezért újabb nyomást gyakorolnak rá. Most már megpróbálják rávenni, hogy ítélje el Jézust. Legyen vádló, vádolja Jézust. Azt mondják, ez az ember nem lehet jó, mert nem tartja be a mi törvényeinket. Nem úgy csinálja, hogy mi mondjuk, gondoljuk, elvárjuk. Nem lehet jó, ez bűnös ember lehet. És nyomást gyakorolnak erre az emberre. De legnagyobb meglepetésükre most sem ítéli el. Sőt, azt mondja, hogy nem lehet bűnös ember. Hát Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. Ilyet nem tehet egy olyan ember, aki nem Istennek engedelmeskedik. Újabb nyomást próbálnak rá gyakorolni azzal, hogy a szüleit is behivatják, akik által manipulálni próbálják. Azok is meg vannak rémülve, háttérbe lépnek, mi nem tudunk semmiről, nem tudjuk, hogy történt. És az ember látva a szülei rémületét, látva a környezete nyomását, megtörhetett volna, mondhatta volna azt, hogy jó, rendben van, mondom azt, amit hallani akartok, úgy fogok viselkedni, hogy akarjátok. De nem ő, ezek nyomására sem törik meg. És ekkor azt az embert, akit először tanúként hallgattak ki, majd bírónak tették meg, majd vádlónak léptették elő, most vádlottá változtatják. Őt kezdik vádolni. Azt mondják, hogy te, aki bűnben születtél, ugye ők is úgy gondolják, hogy ha vakon született, biztos a bűn miatt lett ilyen, te akarsz minket tanítani, és kizárják a közösségből. Kizárják az egyházból, a zsinagógából, számkivetett lesz. Miért? Mert nem úgy cselekedett, ahogy ők elvárták. Nyomást gyakoroltak rá, de ő nem engedett ennek a nyomásnak. Érdekes ennek az embernek a helyzetét, a cselekedetét, a szavait megvizsgálni, és átvilágítani a mi világunkra, a mi életünkre. Mert annyi minden megpróbál minket befolyásolni. Annyi minden megpróbál minket manipulálni. Sokszor emberek, sokszor helyzetek, állapotok. Annyi minden azt akarja sugallni, hogy nincs értelme hinni Istenbe. Nincs értelme reménykedni. Add fel a te értékrendedet. Add fel mindazt, amit szentnek hiszel, amiről Isten beszél, amit a Szentírás jónak tart. Az már elavult, az már régi, ma már nem érvényes. Sokszor jönnek emberek, akik el akarják hitetni velünk, hogy csak úgy jó, ahogy ők mondják. Sokszor kerülünk olyan megpróbáltatásokba, betegség, fájdalom, gyász, amik szintén azt sugallják, hogy nincs értelme hinni Istenbe. Sokszor úgy érezzük, hogy akkor fogad el minket a környezetünk, a világ, ha úgy viselkedünk, ahogy ők akarják. De kinek akarunk megfelelni? Modern korunkban egyre többször beszélnek arról, hogy a bibliai értékrendek azok már nem érvényes. Hallunk sok mindenről, amire a Biblia azt mondja, hogy erkölcstelen és helytelen, a házasságra nincs szükség, a tisztaságra nincs szükség, feladni a magunk hitét és más vallásoknak engedni, hogy leuraljon minket. És nagy nyomást gyakorolnak ránk, a nemzetünkre, a környezetünkre. Olyan kinek engedünk? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, mondja Pál apostol, Krisztus szolgája nem volnék. Az egész életünk egy harc. Az ördög megpróbál minket befolyásolni. Emberek által, személyek által, helyzetek, állapotok által. Kételkedjél Istenben. Ez cselekedett az első emberpárral. Isten hazudott nektek, amikor azt mondta, hogy meghaltok, ha esztek ebből a gyümölcsből, mondta nekik. Sőt, olyanok lesztek, mint Isten. Befolyásolt őket, és ők engedtek. És azóta is megpróbál minket befolyásolni. Abban a helyzetben, amiben vagy, legyen ez a munkahelyed, legyen ez a tágabb, vagy a szűkebb környezeted, a családodba, a házasságodba, az emberi kapcsolataidba. Kételkedjél, keseredjél el. Lázadjál Isten ellen, ne járjál szeretetbe, ne járjál alázatba. Engedsz ennek a befolyásnak? Engeded, hogy befolyásolja a hangulatodat, a viselkedésedet, a szavaidat? Vagy pedig, mint ez az ember azt mondod, hogy nem érdekel, mit mond a környezeted. Nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Én Istennek engedelmeskedem. Isten íjjének. Mert az az Isten, aki engem megteremtett, szeret engem. Annyira szeretett, hogy megváltott engem. És ő az, aki nekem örök életet ad. Ő az, aki rólam gondoskodik. Nem az emberek, nem a világ. A világ az mulandó. Minden megszűnik egyszer ezen a világon. De Isten kegyelme és szeretete nem múlik el. Ezért inkább akarunk Istennek engedelmeskedni. Ahogy Dániel társai mondják a tüzes kemenc előtt állva Nabukodonozornak, hogy inkább meghalunk, de akkor sem borulunk le a te isteneid előtt, ó király. Mert a mi Istenünk ki tud menteni ebből, de ha nem tenni is, akkor is neki szolgálunk. Isten végtelenül szeret téged. Az, hogy megszülettél erre a világra, neki köszönheted. Az, hogy mindeddig megmaradtál, lehet, hogy voltak küzdelmeid, harcaid, de hogy ezeken is át tudtál menni. Hogy voltak örömeid, áldásaid, mind neki köszönheted. Hogyan viszonzod ezt? Kinek akarsz megfelelni? A világnak, a környezetednek, azoknak a személyeknek, azoknak a helyzeteknek, amik befolyásolnak, irányítani akarnak, vagy pedig neki, az alkotódnak, a megváltódnak. Viszonozd az ő szeretetét, és engedelmeskedj neki. Ez az ember leborul és imádja Jézust. Ő lát már lelkileg és szellemileg is. Ő imádta Jézust. Azok az emberek, akik ismerték az Ószövetséget, ismerték Isten igéjét, akik azt mondták, hogy mi

Látunk, azok vakok voltak lelkileg, azok elvetették Jézust. Te is dönthetsz, hogy a látást vagy a vakságot választod. Legyünk ilyen látók, járjunk világosságban, lelki, szellemi világosságban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Urunk, a te kegyelmedet. A te kegyelmedből létezünk. A te kegyelmed volt az, ami megtartott mindeddig bennünket. Örömöket, áldásokat adtál, és hogyha voltak küzdelmeink, voltak olyan pillanatok, amikor egyedül éreztük magunkat, te akkor is ott voltál velünk. Átsegítettél azokon. Annyira szerettél minket, hogy megváltottál bennünket. Segíts nekünk, Istenünk, hogy mi is szeressünk téged. Olyan annyira, hogy neked engedelmeskedjük. Ne az emberek, a világ kedvét keressük, ne másokhoz akarjunk alkalmazkodni, hanem úgy tudjunk mások felé szolgálni, hogy a te kedvedet keressük. Téged tükrözzünk, a te illatodat árasszuk a világ felé. Adorunk, hogy neked örömed és gyönyörűséged legyen mi bennünk. Imádkozunk azokért, akik mások befolyás alatt vannak. Ki akarnának talán törni mindebből, de nem tudnak. Könyörülj rajtuk. Kérünk a betegekért, a szenvedőkért, a sírókért, hogy vigasztald meg őket, a gyógyulást, felépülést, megerősödést te benne. Köszönjük, hogy te mindenkor velünk vagy, Urunk. Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk azzal az imádsággal, amire maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Mindenkinek áldott, kellemes hetet kívánunk. Áldás, békesség.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai napra választott evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti szent evangélium 17. fejezetében, annak a 11-től a 19. verséig a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultatok-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el. A hited megtartott téged. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Az elhangzott igerészben Lukács evangéliumának egyik fontos vonását hallhattuk, ami végigvonul az egész evangéliumon. Ezek a vonások pedig nem mások, mint az elveszettek megkeresése, a társadalmilag kiszorított réteg megváltása és az idegen népekhez való felebaráti viszonyulás. A történet a 10 leprás meggyógyításáról szól, amiből csak egy megy vissza hálát adni Jézusnak, ez pedig nem más volt, mint egy samáriai. A samáriai zsidó lakosság Krisztus előtt 722-től idegen népekkel keveredett, ezért nem tiszta zsidók voltak. Zsidó fattyaknak nevezték őket, és megvetették a hozzájuk való közeledést. A téma szempontjából Jézus példaként állítja a samaritánusokat a nép elé és elénk is. A mai evangéliumi szakaszban szereplő 10 leprás mindazokat képviseli, akik valamilyen okból kiszorulnak abból a régi megszokott emberi közegből, amelyet egykor családban és társadalomban élveztek. Nem csak a betegekről van szó, ez a történet vonatkozik mindazokra a testileg egészséges emberekre is, akik valamilyen okból kirekesztettek vagy elszakadtak családból, közösségből. Hiszen vannak furcsa emberek, rossz természetűek, elfogadhatatlannak tartott véleményekkel vagy irányoltságokkal bíró, vannak akiknek szerencsétlen körülmények sújtották, nincs munkájuk, esetleg hajléktalanok. Vannak, akik döntéseik miatt elvesztették mások bizalmát. Mások nehézségeket, magányt, betegséget vagy torzulást szenvedtek el. Ebben a prédikációban, amikor a leprás szót halljuk, gondoljunk mindezekre a társadalmi leprásokra, akik ma is körülöttünk élnek. Az evangéliumi történetben a 10 leprást, a betegségük szó szerint és földrajzilag is kivetette régi életükből. Valóban kiűzték őket otthonaikból, hogy kolóniákba éljenek a pusztába, nehogy másokat megfertőzzenek. Előírás szerint távolságot kellett tartaniuk, természetesen számos más módja is van annak, ahogyan emberek akkor és most kirekesztettséget tapasztalnak. Itt azonban különösen fontos összevetni, a leprások tudták, hogy kirekesztettek, és joggal. Tudták, hogy helyes volt a kiközösítésük. Tudták, hogy veszélyt jelentenek másokra. Egyetértettek a törvény és a papok ítéletével, akik a közösség törvényes védelmezői voltak. És tudták, hogy semmit sem tehetnek ennek megváltoztatására. Belátták, hogy a társadalom érdekében helyes, ha kirekesztettek maradnak, és tudták, hogy nem tehetnek semmit ellene. Csalódottan feladták. Érthető tehát, hogy amikor meghallották, Jézus a közelben van, felébredt bennük a remény, és tervet szőttek, még ha kicsi is volt az esély rá. Az út szélén távolról találkoztak Jézussal, és így kiáltottak. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Nyilván hallottak a nagy csodáiról, és látták benne a gyógyulás lehetőségét. Megtisztulhattak különös betegségükből, és visszatérhettek régi, megszokott életükhöz. Hazatérhettek falujukba, családjukhoz. Amit azonban nem láttak, az a belső betegségük volt. A bűn, amely nem az emberekkel, hanem magával, Istennel szembetette őket számkivetetté. Ezért minden vágyuk csak az volt, hogy visszatérhessenek régi életükhöz, abban a társadalomba, amelyet a törvény irányít, noha éppen ez a törvény zárta ki őket korábban leprájuk miatt. Így végül azt kapták, amit kívántak, de csak azt. Valóban megtisztultak leprájuktól, ahogyan akarták. Valóban, visszatérhettek régi közösségükbe, amelyet a törvény szabályzott, ahogyan akarták. De az is igaz, hogy nem kapták meg azt, amit Jézus üdvösségnek vagy megtartatásnak nevez. Jézus azt várta, hogy mindannyian visszatérnek és dicsőítik Istent, de csak az idegen tér vissza, akiről a legkevésbé gondolná az ember, hogy így viszonyul majd a meggyógyuláshoz és a megváltáshoz. A zsidók nem mondanak köszönetet, mert Isten ajándékait tartozásként fogadják. Azt kapják meg Isten küldöttétől, amiről úgy gondolják, kijár nekik. Hiányzik belőlük az alapvető magatartás az üdvösség befogadására. Az idegen megtartatása viszont a hála, dicséret, köszönet, ami eljuttat az üdvösségre. Az üdvösség útja kész mindenkinek, az idegennek, a bűnösnek, a pogánynak is. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: ajánló következik. Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
1: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békéscsabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
0: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Szerbiában először ültettek be mesterséges szívet egy 13 éves fiúnak. Ez a mechanikus keringés támogató eszköz új mérföldkövet jelent a hazai gyermek szívsebészet számára. A belgrádi Dedinye Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete, valamint a dr. Vukán Csupigy Anya és Gyermekvédelmi Intézet közös csapata vitte végbe az összetett beavatkozást. Az orvosok szerint a legfontosabb hír az, hogy a fiú gyógyulása jól halad, és a hazai szakemberek tudásának, valamint közös munkájának köszönhetően új esélyt kapott az életre. Olcsóban tankolhatunk a következő egy hétben Szerbiában. A benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül a kutakon. És hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, közölte Magyar Péter pénteken Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását, és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akció tervébe is. A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépés tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. És nézzük, hogy milyen időre lehet számítani most itt az előttünk álló napokban. Az időjósok szerint ma 25, holnap vasárnap pedig már 27 fokot mérhetünk.
4: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt! Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
0: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
9: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhely.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, szép jó reggelt kívánok, hát már jól kezdődik ez a szombat, a szombat itt fogalmaznom. Ma 2026, mégpedig június 13-a van, és ahogy szoktam volt mondani, szép lassan a derekához értünk ennek a hónapnak, hiszen 13-a van, még csak párat kell aludni, két hetet is vége is lesz, és érkezik a július. Na de, nézzük, hogy mivel is foglalkozunk, de előtte még köszönti önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédi Zuzana, a mai adás vezető technikusunk Masa Dávid és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, de itt én Fereg Nagy Viktor is köszönti a hallgatókat, azt azért el kellett mondanom. Na de üdvözöljük, illetve köszöntjük ma az Antalokat, az Anetteket és a Tóbiásokat. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, illetve kolléganőnknek, Anetnek is. És már is megyünk tovább, hogy mi mindennel készülök önöknek a mai napra. Tudják, nagyon sok mindennel. Hát a piaci körkép, tehát a mibe kerül, ami belekerül, az nem is maradhat el szombatról. Ezúttal Horváth Kátai Orhide a kolléganőmhöz kapcsolunk. Ezen kívül a Szent Tamási Népkönyvtárról is szólunk majd. Illetve Amstad Tamást is bemutatjuk, aki az év vajdasági magyar borásza lett. Illetve Ökokamp 2026 várja a jelentkezőket. Az Árkusz tábora, Sihelnik Józseffel fogok ennek kapcsán beszélgetni. És ne felejtjék el, ha szombat, akkor muzsikál a mozi Orosz Ildi szerkesztésében benne a Bűnösök című 2025-ös amerikai dráma horror thriller dalait hallhatják. És ha szombat, akkor Slágergyár Manóval 14 óra után. Addig is legyenek itt velünk. Na 107,1-en írjanak is nekünk a 0666-36-36-33-as SMS számra. És természetesen Viberen is fogadjuk. Vagy ha például határon vannak, megírhatják a határhelyzetet, ezen kívül még az útinfókat is, már is megyünk, még pedig egy nagy sikerű zeneszámmal, ez nem más, mint a Falco, utána pedig Bad Boys.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: És nem, hogy ébredjenek velünk, hát legyenek itt velünk, és már fel kellett volna ébredni, hiszen 8 óra múlt 21 perccel, nem sokára kiderül, hogy mit mennyiért tudunk megvásárolni a piacon. Bad Boys szólt, ezután Bonanza Banzai, Kicsi Szív, na de előtte még egy közérdekű info, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése szerint Újsednik helyi közösségben vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt júni 15-én, tehát hétfőn 9 és 12 óra között a vízszolgáltatás szünetelni fog, tehát egy kis közérdekű. Június 16-án kedden és június 23-án 8 és 14 óra között hálózatöblítési munkálatokat végeznek, tehát június 16 és június 23 is. A hálózaton végzett munkálatok után csökkent víznyomásra lehet számítani, valamint átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. Még több közérdekű info a panonrtv.com.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És hogy mi mennyibe kerül a mai napon, az már is kiderül itt nálunk a 107,1-en, mégpedig 1 euró 117 dinár 37 para, 100 magyar forint 33 dinár 19 para, 1 svájci frankára 127 dinár 44 para, 1 angol font 135 dinár 98 parába kerül, és 1 amerikai dollár 101 dinár 43 parába. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további

0: Részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. A padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: És megám, hiszen 8 óra múlt 41 perccel, már is megyünk tovább, mégpedig magyar szó lapszemlével. Nézzük, hogy mit is találhatunk a mai magyar szóban, mégpedig mára tudják, szombatra és vasárnapra szól, 13-ára, 14-ére. Nézzük, tudják, címeket fogok sorolni. Befektetés a jövőbe, új atlétika pálya épült Magyar Kanizsán, erről is lehet olvasni, vagy hétfőtől záróvizsga, illetve mérhető eredményekre épít egy ilyen cím is, és már is megyünk tovább, mégpedig amivel találkozhatnak a mai magyar szóban. Járható utakat az idén 540 millió dinárral támogatja a dűlőutak fejlesztését a tartományi mezőgazdasági titkárság. Erről is lehet olvasni. Vagy arról is, hogy Majtényi Mihály öröksége ma is irányt mutat, ezt már a 6. oldalon lehet olvasni. Ezen kívül, ha szépen lapozgatunk tovább, Bégia támogatás nélkül nem lenne Desirém, 10. oldalon lehet olvasni erről, illetve szecessziós építészet értékei, illetve bezárják a parkokat, Újvidék oldalon lehet olvasni, és már is megyünk tovább, mégpedig egy csepp emberség, 13. oldalon, illetve a teljesítménynek nincs neme, ez már a magyar szó taxi, és már is megyünk tovább, mégpedig sporttal is találkozhatnak, hát dübörög ugye a labdarúgó világbajnokság, arról is lehet olvasni, úgyhogy érdemes megvásárolni a mai magyar szót és lapozgatni, itt lenni velünk a 107,1-en, illetve kortyolgatni a teát, kávét, így szombat délelőtt.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, június 13-án. 90 esztendős korában meghalt Ránkás Tántígy, Szabadka, Mihályló Pupin utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. 65 éves korában elhunyt Ábrahám Erika, Szabadka, Zágráb utcai lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 78 esztendős korában meghalt Jubica Stevanovics, Szabadka, Gubec Máté utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Sándori Pravoszláv új temetőben. 43 éves korában elhunyt Demir Rudic, Szabadka, Beocsin utcai lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. 35 fokos csúcsokkal térhet vissza a jövő héten a kánikula. Vigyázzunk, hogy hol fürdőzünk, többen is vízbe fulladtak az elmúlt napokban Szerbiában. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk. Egyetlen rossz döntés vagy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos, akár tragikus következményekkel is járhat. Olcsóbban tankolhatunk a következő egy hétben Szerbiában. A benzin és dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül. A társházigazda a kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó világbajnokság B csoportjának nyitó fordulójában. A tengeren túli házigárda a korábbi 2 részvétele alkalmával lejátszott 6 meccs mindegyikét elvesztette. A kanadaiak a következő körben Katárral találkoznak, míg a bosnyákok a 4-es favoritjának tartott Svájccal. A társházigazda amerikai válogatott könnyedén 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengerentúli labdarúgó világbajnokság D csoportjának nyitó fordulójában. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első Egyesült Államokbeli meccset is egy 90 perces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani. A meteorológusok szerint a mai csúcsérték 25 fok körül alakul, per pillanat Szabadkán és környékén 20 fokot mérhetünk.
9: Minden, ami számít egy helyen.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
9: A 107,1 MHz-en.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
12: Reklámot hallottak.
13: Ajánló következik.
14: 107,1
13: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
15: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió
2: Már is mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, 9 óra múlt 21 perccel, és ahogy hallhatták, nálunk minden terítékre kerül, hát ezt mondhatnánk például a piaci körkép előtt is, vagyis mondom, és a vonal túlsó végén Horváth Kátai Orchidea tudósítunk, most Zentára kapcsolunk, és megtudhatják, hogy mibe kerül, ami belekerül, mi kerül a terítékre. Szia Orchidea, köszöntelek!
3: Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
2: Rögtön kezdjünk azzal, mennyien voltak a zentai piacon?
3: Voltak sokan, most, hogy hűvösebb az idő, az idősek is jobban kijöttek, úgyhogy sokan.
2: Nézzük akkor, hogy mi mennyibe kerül. Te neked, vagy mit láttál, mit tettél volna a kosaratba?
3: Nagyon nagy választék van zöldségekből. A krumplinak 140 dinár kilója, az új krumplinak. A sárgarépának 120, a fehér zöldségnek 150-től 200 dinárig terjed az ára, a karalábé az 80 dinár, a tök 180, karfiol 250, a kapornak csomója 60 dinár, zöldségzöldje szintén 60, van még gomba is 380-400 dináros áron, paradicsomnak kilója 250 dinár, paprikának, a fehér paprikának 400, a pirosnak pedig 600 körül van, káposzta 80 dinár, vörös hagyma 80, illetve van még fokhagyma is 400 dináros áron. Gyümölcsökből is most már kezd nagyobb lenni a választék. Ugye van még mindig eper, az ott 350 dinár körül mozog. Alma is van ilyen téliről 150-200 dinárért, 400 dinárért van barack, illetve málna 350-től 700 dinárig, ez elég változatos, függően, hogy mekkora a szemű. Illetve van még ugye dinnye most már, ez 120-tól 180-ig van a sárga dinnye, illetve a görög dinnye, és a 100-150 dináros áron kapható kilónként.
2: Gondolom földiepret már nem igazán lehet látni.
3: Hát egy kevés még van, 350 dináros áron, egy kicsi apró szemügy elvétve.
2: Amit én például a magyar kanizsai piacon láttam az elmúlt hetekben, hogy cseresznyét viszont lehet vásárolni, és elég jó áron, ez nálatok hogy van?
3: Igen, van cseresznye itt is, és 250-től 400 dinás áron itt is, attól függ, hogy kisebb szemű vagy nagyobb szemű.
2: Orchidea, nézzük a húsok terén, mit láttál, mi mennyibe kerül, itt gondolok itt akár a csirke húsra, tehát, vagy akár a szárnyasokra, sertés húsra.
3: Kapható az zentai piacon csirkemell szárny, az 350 dinárért kapható, csirke comb, az 450 dináros áron, illetve van csirke mellett 650 dinár körül mozog az ára, illetve vannak még halak is, ponty 700 dinárért, harsa pedig, ugye ez egy drágább kategória, 1800 dinár körül van az ára, illetve van marhahús darálva, az 1200, illetve sertés 850-től terjed az ára 1000 dinárig körülbelül, illetve tájtermékekből is nagy választék van. Ott a friss puhatúr az 650 dinár, a frissen fájt tejnek a literenként ára 100 dinár, vannak különböző sajtok, 1000 dinár, illetve vaj és vajalja az 1700 dinár, illetve van még tájszín is, ami 1000 dinár, egy kiló.
2: És itt zárásképpen te mit vásároltál a piacon?
3: Hát én ma csak ilyen zöldséggyümölcsöket, tehát paradicsom, paprika, meg vettem dinnyét, cseresznyét, mert hát a tiszavirág ugye van most Zentán, és mi ott fogunk így egy késői ebédet megállítani, valami gyors kaját, úgyhogy ma nem főzök.
2: Köszönöm szépen, Orchidea, a további szép napot és jó munkát, szia-szia!
3: Köszönöm, viszont!

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak. Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk.
1: A 107,1 MHz-en

0: carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away.
1: Hogy ne maradjon le semmiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A Szent Tamási Népkönyvtárban a nyáron sem áll le a munka, főleg ebben a rekkenő hőségben, ami vár ránk, ugye, és az elmúlt időszakban is volt. Sokan szeretnek elvonulni a hűvösbe egy-egy jó könyvvel. Pintér Andrea, a könyvtár igazgatója elmondta, az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nyári hónapokban és egyáltalán a nyári szünidőben jóval többen kölcsönöznek könyvet a szokásosnál. A könyvtár igazgatójával Paracki László beszélgetett.
5: Pintér Andrea többek között elmondta, sokan a kirándulásra, tengerre, vagy egy-egy utazásra is visznek magukkal olvasnivalót.
6: Továbbra is a könnyed, romantikus hangulatú kötetek, illetve a krimik a legnépszerűbbek. Szívesen olvassák Christie Hanna, Colleen Hoover, Kate Hewitt, Lucinda Riley, Valerie Perrin könyveit. A magyar írók közül pedig Fábián Janka, Karádi Anna, Palotás Petra vagy Bauer Barbara kötetei is igen olvasottak. Kiemelnék néhány sikerkönyvet is, ilyen például Melissa da Costa, Az ég minden kékje, Marie Varey, Az utolsó gyufaszál, Khaled Hosseini, Papír sárkányok, Palotás Petra, New York Café, Budapest, vagy Karádi Anna Talizmánja. Ami pedig a krimiket illeti, a skandináv írók népszerűsége továbbra is töretlen. Jonas Moström, Jussi Adler Olsen, Ragnar Jonasson, Sarah Bledel kötetei a legolvasottabbak.
5: A beszélgetés elején említette, hogy a nyári szünidőben nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is szívesen olvasnak.
6: A nyári szünidőben a gyerekek is gyakran felkeresik a könyvtárat, hiszen az idei nyáron is meghirdettük az olvasás népszerűsítő akciónkat. Ez azt jelenti, hogy legalább 7 könyvet kell elolvasniuk, amit aztán a korosztályuknak megfelelően leírnak vagy lerajzolnak az erre a célra választott olvasónaplóba. Az elsősöknek rajzolni kell valamit az elolvasott könyvből, a másodikosoknak egy idézetet kell átmásolni, harmadiktól a nyolcadik osztályosokig pedig el kell mesélni vagy leírni a történetet. A legügyesebbek az idén is könyvjutalomban részesülnek, és író-olvasó találkozót szervezünk a számukra. Tavaly Tóde Nikoletics cservenkai költőt láttuk vendégül, akinek a gyermekeknek szóló könyveit a Szent Tamásiak is szívesen olvassák, magyar nyelven pedig Csík Mónika szabadkai költőnő volt a vendégünk, aki az alsósoknak tartott egy interaktív órát.
5: Az elmúlt évek során a különböző pályázatoknak, adományoknak köszönhetően gyarapodott a népkönyvtár állománya. Mi a helyzet az idén?
6: A könyvállományt lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a nyári hónapok alatt is bővíteni. Az önkormányzat támogatásával az idén körülbelül eddig 150 cím mellett gazdagabb a könyvtárunk. Emellett hamarosan érkeznek még szerb nyelvű könyvek a tartományi művelődési titkárság támogatásának köszönhetően. Nagyon sok történelmi, művészettörténeti, egészségügyi tematikájú szakkönyvet kapunk, de sajnos a korábbi évekhez hasonlóan az idén sem szerepelnek magyar könyvek a kínálatukban. Itt említeném meg azt is, hogy a művelődési titkárság könyvbeszerzési pályázatán az idén 100 000 dinárt nyertünk, és a tervek szerint ősszel ebből újabb könyvek kerülnek a polcokra. Kiemelném, hogy az idén először 2 magyarországi programban is részt veszünk, amelynek köszönhetően gazdagítani tudjuk a magyar könyvállományt. A Széchenyi Ferenc könyvprogram keretében a Libri Bookline ZRT közkedvelt olvasmányokat és ismeretterjesztő műveket ajánlott fel a Kárpát-medencei magyar könyvtárak számára. Ebből a Szent Tamási könyvtárba is jutnak könyvek. A másik pályázat, amelyen részt veszünk, az a Márai program, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap hirdetett meg. A korábbi években sajnos a könyvtárunk nem szerepelt a támogatott könyvtárak listáján, de az idén sikerült pályázni, és őszre várjuk majd a könyveket is.
5: Pintér Andrea elmondta azt is, hogy a könyvtár június 15-től nyári munkarendszerint tart nyitva, ami azt jelenti, hogy hétfőn 18 óráig, hétköznaponként 15 óráig, és minden második szombaton délig várják az olvasókat.
7: Ültünk

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hát azt gondolom, egy nagyon gyönyörű zeneszámot hallhattuk Dollyról és a vakáció. Hát ehhez kapcsolódik, hogy megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára. A nyári szünidő hivatalosan június 15-től augusztus 31-ig tart Szerbiában. Az elsőtől hetedik osztályos tanulóknak tegnap volt az utolsó tanítási napjuk. A bizonyítványosztás június 28-án tartják. A balagok számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15 és 17 között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki a kívánságlistákat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára egy héttel tovább tart a tanév. A nyári szünetet jelző csengőszó számukra a jövő pénteken, június 19-én szólal meg. Tehát a nyári szünidő mármint ugye hivatalosan június 15-től augusztus 31-ig tart Szerbiában. Tehát ahogy említettük, az általános iskolások számára a középsulisok egy héttel tovább mennek. Tehát nekik június 19-én szólal meg majd a csengő. Már is megyünk tovább Vénusszal és a régi nyárral, utána következik Didit Suzy a legfrissebb hírekkel.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára. A nyári szünidő hivatalosan június 15-től augusztus 31-ig tart Szerbiában. Az elsőtől hetedik osztályos tanulóknak tegnap volt az utolsó tanítási nap. A bizonyítványosztást június 28-án tartják. A ballagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit június 22-én teszik közzé. Olcsóbban tankolhatunk jövő péntekig Szerbiában. A benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül a kutakon. Hivatalossá vált a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, közölte Magyar Péter pénteken Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, hogy az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását és a megállapodást beépítette az uniós kisebbségi akciótervébe is. A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tettek a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak garantálásáért. A korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Évadzáró műsort tartott péntek délután a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Táncegyesület. A közönség 11 táncprodukciót láthatott, amelyek a 2025-26-os évad munkáját foglalták össze. Az egyesület tagjai olyan koreográfiákat mutattak be, amelyekkel az elmúlt időszakban különböző versenyeken is sikeresen szerepeltek. Az eseménynek a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézet adott otthont. A Bolero Művelődési Táncegyesület már több évtizede foglalkozik gyermekek táncoktatásával. A klasszikus táncok mellett modern táncstílusokat is oktatnak, így a fiatalok széles repertoárral ismerkedhetnek meg.
0: Sport.
3: A társházigazda amerikai válogatott könnyedén 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengeren túli labdarúgó világbajnokság D csoportjának nyitófordulójában. Ahogy a másik két társházigazdánál, ugye az első Egyesült Államokbeli meccset is egy 90 perces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. A társházigazda kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken, története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó világbajnokság B csoportjának nyitófordulójában. A tengeren túli gárda a korábbi két részvétele alkalmával játszott 6 meccs mindegyikét elvesztette. A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a 4-es favoritjának tartott Svájccal.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fokot mutat a hőmérő, változóan felhős nap vár ránk, helyenként eső is előfordulhat. A borongós időt hosszabb ideig tartó napos időszakok váltják fel. Napközben a hőmérséklet csúcsértéke pedig 24-25 fok körül alakul a mai napon.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
12: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú felhívás.
14: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
15: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
16: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: és uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Amstad Tamás lett az év vajdasági magyar borásza. Szabó Reginának mesél a díjról, borászatról és arról, mit jelent számára a vajdasági borkultúra.
2: Hogyan kezdődött nálad a borászat?
3: Hát ez a történet, ez 2010-ben indult. Kellett hozzá a család is, így apusom is, mert a maga módján él háztáji borászattal foglalkozott fahordókkal, klasszikus préssel, hagyományosan, tehát élesztő nélkül készítette borait, és akkor itt kerültem először kapcsolatba a borral. És ez volt az egyik indítatás, a másik pedig, amikor a kertészmérnöki egyetemre jártam Zentára, akkor voltunk meccés gyakorlaton, szőlőt meccettünk, és akkor első látásra úgymond éreztem, hogy ez a növény az, ami hozzám legközelebb áll. És akkor ez a két dolog indított meg bennem valamit, és akkor 2010-ben vásároltam valamennyi szőlőt, illetve vettem két tartályt, az első borom az olasz rizling volt, és akkor ezzel elindult a borászat. Akkor még csak ilyen 2 tonna szőlő volt az, amit vettem, és akkor ezt dolgoztuk fel, még hagyományos pészet, de már használtuk nemes élesztőt hozzá, de már próbáltuk valamennyire hűteni ezt a folyamatot, az eredési folyamatot. Tehát én egy ilyen modernabb 21. századi megközelítéssel álltam hozzá az első lépésektől, és akkor ez úgy évről évre lassan gyarapodott. 2013-ban elültettük az első részét a szőlőültetvényünknek, akkor szürke barátot, illetve fűszeres traminit ültettünk, majd 2015-ben bővítettük ezt még valamennyi fűszeres traminivel, illetve kékrankossal, majd 2016-ban ültettük el a sardonét, és akkor itt tartunk most, hogy másfél hektár szőlőnk van, amin gazdálkodunk, és akkor ebből a szőlőből port készítünk, valamint mind a mellett, ez mellett még vásárolunk fel a környéken termelőktől, kizárólag a Homokvidékről szőlőt, amiből a többi fajta borainkat készítjük.
2: Hogyan zajlik nálatok a bor készítése?
3: Tehát mi ládákba születeljük a szőlőt, és mielőtt földolgozásra kerül, mi ezt a szőlőt lehűtjük, tehát van külön egy hűtőkamránk, ahol mi ezt a szőlőt lehűtjük, és utána ezt a hűtött szőlőt dolgozzuk fel pneumatikus préssel, ami a legkíméletesebb módja a szőlőpréselésnek. Ezzel gyakorlatilag ki van küszöbölve az a lehetőség, hogy akár a szőlőmagból, vagy a héjból olyan kesernyés ízanyagokat préseljünk ki, ami aztán kellemetlenül fog hatni a végeredményre, az a borna. Majd miután ez megtörténik, ez tartályokba kerül, amit tehát ülepítünk, és 24-36 óra múlva ezt átfejtjük, és ezt a tiszta musttal indítjuk az erjesztést fajtaélesztőkkel. Az erjedést azt kontrolláljuk, tehát a hőmérsékletet igyekszünk 16-7 fok alatt tartani, az erjedés teljes ideje alatt. Ez is azt a cél szolgálja, hogy minél több illat és ízanyagot megőrizzünk a borban, hogy ez minél frissebb, gyümölcsösebb legyen.
2: És milyen ma borászként a vajdasági Homokvidék? Inkább lehetőség, vagy kihívás?
3: Tehát azt tudni kell, tehát a szabadkai-horgosi Homokvidékről, hogy Hajdanán ez hatalmas területek voltak itt szőlő alatt, és ennek egy hatalmas hagyománya volt, és nagyon nagy mennyiségben bort készítettek itt. Ez nagyon-nagyon-nagyon megváltozott a 70-es évek óta, tehát most már viszonylag kevés bor készül ezen a Homokvidéken. Pár kis borászat van, aki homokon termel. Főleg ezt is idősebb emberek a tulajdonosai ezeknek a borászatoknak. Tehát sokkal nagyobb potenciál van ebben a területben, mint amennyi ki van használva. És ez a jövő kihívása, hogy valahogy megtartani itt a borászatot ezen a homokvidéken, és illetve valahogy ezt bővíteni, kibővíteni akár újabb kis családi borászatokkal, akár generációváltással.
2: Mitől lett ez a szám egyre kevesebb?
3: Hát szerintem ennek több oka van. Elsősorban ugye a 90-es években akkor végleg, tehát azok az időszakok azok, amik kedvezőtlenül hatottak úgymond ezekre erre a vidékre. És ez maga a szőlészet és a borászat, ez több szempontból, tehát nagyon munkaigényes, tőkeigényes és időigényes dolog, tehát nagyon sok időt és energiát, éveket kell ebbe belefektetni az embernek, és amit megkeres, az szintén mind vissza kell forgatni a borászatba, hogy úgymond elérjen egy szintet, és hogy tovább tudja fejleszteni.
2: Hol van egy borásznak a holt szezonja, vagy az, amikor ő nem dolgozik annyira sokat egy évben?
3: Hát igazából az év mindenki 12 hónapjában munka van, ugye, tehát a szüret az a legkritikusabb, tehát mondhatjuk augusztustól október végig, amíg lezajlik az erjedés, a feldolgozás, utána az új borokat kell kezelni, mire ezt befejeztük, december van, januárban már elkezdjük a meccést, ezt mire befejezzük március, április, után le kell kötözni a karokat, indul a vegetáció, akkor ugye a zöld munkák vannak, tehát gyakorlatilag, hogyha mondani kellene, 12 hónapból talán 2 hónapot, ami a legeseménytelenebb, nevezzük úgy, akkor talán az a május, június, és esetleg hozzá lehetne tenni a november második fele, mondjuk Mikulásig.
2: Tehát, hogy jelenleg időszak, az most egy pihenő időszak.
3: Igen, fogjuk rá, egy picit pihenő időszak.
2: Melyik a te kedvenc borod?
3: Hát, hát úgy, hogy egyértelmű kedvenc az nincs. Tehát nekünk 8 féle borunk van, és ez igazából valahol ilyen hangulat függő, vagy éppen kedv függő, hogy melyik az, amelyik az embernek az akkori, az adott pillanatban legjobban passzol, úgymond akár a gondolataihoz, akár a lelki világához. De ki kellene emelni bort ebből a 8-ból, akkor talán az egyik az mindenképpen az olasz Riesling, a másik pedig talán a kék frankos rozé.
2: Mik ezeknek a sajátosságai?
3: Hát az olasz Riesling az, azt kell, hogy mondjam, hogy időben rossz hírnek örvendett, mert hát úgy készítették, ahogy, és akkor ráragadt egy ilyen címke, hogy egy silányabb bor, pedig ez abszolút nem így van, tehát megfelelő technológiával és megfelelő odafigyeléssel nagyon-nagyon jó kis Rieslingeket lehet csinálni, és ez természetesen egy száraz bor, megvan a maga karaktere, és az a szépsége minden mellett, hogy akár tisztán, de akár nyáron egy fröccsben is nagyon jó megállja a helyét.
2: Hogyan kell egy bort jól megkóstolni, vagy van erre szabály egyáltalán?
3: Hát igazából nincs erre szabály. Talán azt mondanám, hogy jó társaságban kell megkóstolni a bort. Ez az első. A másik pedig, hogy nem kell tartogatni. Tehát én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogyha kap valakitől egy üveg bort, hogy azt ne tartogassa, ne a polcon tartsa, még ne is a hűtőben. Vagy a hűtőben tartsa, meddig nem jut eszébe, de semmiképpen ne őrizze. Mert a bornak is van egy életciklusa. Tehát ő is, tehát mondhatjuk úgy is, hogy neki is van egy születése, egy felmenő fázisa, amikor a csúcsra jut, és egy haladlása. És ezért nem kell, tehát otthon semmiképpen ne tartsunk 6 hónapnál tovább semmilyen bort. Igyuk meg. Mikor összön a társaság, jusson eszünk, hogy van egy jó borunk, és bontsuk fel.
2: És hogy látod Magyarországon, illetve Szerbiában, milyen a borkultúra jelenleg?
3: Hát Szerbiáról nem tudnánk nyilatkozni, de talán tudnánk nyilatkozni így Vajdaságról, hogy tehát amíg Magyarországon ez az ágazat, ez támogatva volt, és nagyon nagy borászatok születtek, és egy hatalmas volumen állt fel, tehát rengeteg szőlővel, rengeteg borra, addig itt a Vajdaságban nem voltak ilyen nagy támogatási lehetőségek, és így valahogy ez az ágazat nem fejlődött ki annyira. Így még mindig van tér új borászatoknak, és így én úgy érzem, hogy még mindig van lehetőség belefogni, aki szeretne ebbe, és én mindenki sarkolok arra, akinek van lehetősége, ideje és kedve, vágjon bele, mert úgy érzem, hogy mindig nem vagyunk elegen. Tehát sokkal jobb volna, ha akár mondjuk 20%-a több borászat lenne a vidékünkön, mert a sokszínűség több úgymond vendéget is vonzana, és hiszem azt, hogy az egészséges versengés, konkurencia, az mindenkinek a javára válik.
2: És vajdasági magyar borászok, ti összetartotok? Van kommunikáció köztetek?
3: Igen, összetartunk. Van saját borászszövetségünk, tehát a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete, és ez nem olyan rég alakult, körülbelül, hát azt hiszem, hogy egy másfél éve, és ez nem olyan rég alakult, körülbelül

0: De nagyon jó az összhang, és úgy érzem, hogy nagyon építő a kommunikáció, ami ott folyik, és bizakodva nézek tehát a magának ennek az egyesületnek szempontjából.
1: A vajdasági borokat össze lehet, vagy össze kell-e hasonlítani mondjuk a magyarországi híres borokkal?
0: Szerintem nem kell összehasonlítani. Azért, mert ugye mi homokvidéken vagyunk, tehát a mi boraink azok egy könnyed, úgymond friss borokat adnak, amik primőr borok, tehát amiket nem kell tárolni, nem kell érni, hanem minél előbb el kell fogyasztani. Mi nem tudunk versenyezni úgymond a más terroáról érkező borokkal, értsük ez alatt akár a vulkanikus talajt, vagy egyéb más komplexebb talajokat. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. És igazából az a jó, hogy az ember kipróbálja az egyiket, kipróbálja a másikat, kipróbálja a harmadikat, mert akkor itt fel tud fedezni különbségeket, és fel tudja fedezni ezt a sokszínűséget, ami a magában, a borokban és a úgymond a bor régiókban van.
1: Milyen borok szerinted itt nálunk Vajdaságban ma a legnépszerűbbek? Mit veszel te észre?
0: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy még mindig a fehér boroké a trend, és ők képviselik itt az eladásoknak a legnagyobb hányadát. Rozé is jelen van, a vörösek kicsit háttérbe szorultak, de nem mondom azt, hogy teljesen, mert azért mi is tudunk ebből értékesíteni bizonyos mennyiséget. Tehát megvan mindennek a közönsége, jelenleg úgy néz ki, hogy a fehér borok uralják. Egyrészt a száraz, akár a rizlingek, de ugyanakkor megjelentek egyéb más illatosabb fajták is, úgyhogy úgy érzem, hogy minden bornak megvan a vevőköre.
1: De miért szorultak ki a vörösborok?
0: Hát talán azért szorultak ki, mert ugye a vörösbor az egy nehezebb borfajta, és mostanában az emberek inkább a könnyedebb ízvilágot, a könnyedebb borokat keresik, amik úgymond nem terhelik meg annyira úgymond az embernek a szervezetét sem.
1: Jön a nyár lassan, de nektek még van borotok?
0: Igen, van borunk, tehát ugye ugyanolyan nagy baj egy borászatnak, hogyha nem tudja összekötni az évet, mint amikor úgymond felhalmozódnak a készletek. Tehát igazából valahogy ezt úgy kell elképzelni, mondani kell valamit, de ezt úgymond a fogyasztók felé is jelzem, hogy tehát a rozékat, azt mindenképp tehát a következő év decemberéig azokat jó eladni, jó elfogyasztani. Fehérborok esetében az sem érdemes, tehát két évnél tovább tartani, két és félnél legalábbis a homokiakat. Úgyhogy míg a vöröseket talán ilyen 3-5 évben tudnám mondani, hogy addig jó otthon is elfogyasztani, illetve jó a borásznak is, hogyha addig ezeket a készleteket el tudja adni.
1: Mi a kilátás most? Milyenek lesznek majd a borok idén?
0: Hát amit tudunk, hogy szárazság van, ez már most látszik. Amit tudunk, hogy fagykár is van, tehát elég sok területen volt fagykár. Így mi is elszenvedtünk egy fagykárt április 12-én. Tehát kihívásokkal teli minden év visszamenőleg is, tehát egyrészt ezek a tavaszi fagyok, másrészt pedig a szárazság. Szárazság ellen valahogy, tehát valamilyen szinten úgymond lehet védekezni, hogy az ember csöpögtető rendszert vezet be a szőlőbe, ezzel a növényt is megkíméli a stressztől, illetve vel javul a szőlőnek is a minősége.
1: Te egyébként közgazdász vagy, emellett ugye borász is. Ezt a kettőt hogyan tudod összeegyeztetni?
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Úgyhogy, mert főállásban igen közgazdász vagyok, mellett ez a borászat, ez egy hát hobbi, szenvedély, második hivatás, és ez így kettő együtt, ez tehát nagyon sok lemondással jár, és nagyon sok munkával, fizikai és pszichai megterheléssel, de valahogy, amikor az ember szeret valamit, és a szíve húzza, akkor csinálja, nem esik nehezére egyrészt. Másrészt azért a család is ebbe besegít, ki miben tud. Úgy a szüleim is, úgy apósom is, úgy a feleségem is mindenképp, illetve a 10 éves fiam is. És akkor így együtt valahogy minden kihívásra tudunk választ adni.
1: Ő miben tud segíteni a fiad?
0: Ő még ismerkedik ebben a szakmával.
1: Tetszik neki?
0: Tetszik neki. Igen, tetszik neki maga az érzés. Tetszik neki, úgymond a szőlőben, nagyon szeret, mindig a barátait hívja, és akkor ők el tudnak egész délutánokat játszani a szőlőben. Úgyhogy ez így kerek ez a történet, hogy itt vagyunk mindannyian.
1: És mik a jövőbeli célok?

0: Szeretnél még kicsit terjeszkedni
1: hát
0: ezt főhivatássá?
1: Mindenképp vannak tervek. Egyrészt most ugye sikerült ezt a pincénket felújítanunk. Ez megvan, úgymond a hűtőrendszerek meg vannak csinálva. Mindenféleképp napelemet szeretnénk beépíteni az idén, hogy kicsit könnyítsünk a rezsiszámláinkon. Jövőre, vagy talán egy, tehát vagy 2028-ban telepíteni szeretnénk még szőlőt, tehát bővítenénk még a másfél hektárunkat, vagy egy, vagy két ütemben még egy hektárral. De ez sok mindentől is függ, tehát úgymond a bevételeinktől, az erőnktől, a lendülettől, és hosszú távon pedig mindenképp, tehát ezzel szeretnék csak foglalkozni, de hát ez egy ilyen 5 vagy 7 éves idősík, amiről beszélünk.
0: És milyen szőlőfajtákat ültetnél?
1: Mindenképp olasz, illetve Rajner Rieslinget ültetnék, mert gyakorlatilag ezzel a fajtával kezdtem, de valahogy sose jött ki úgy a lépés, hogy ültessek is ezt. És akkor szeretnék, ha már úgymond ez a főfajtánk, tehát olyan értelemben főfajtánk, hogy mind mennyiségben, talán erről ismernek minket, amennyiben az emberek, hogy akkor már legyen saját szőlőnk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy jelenleg ugyanonnan vásároljuk a szőlőt már évek óta, és ez nagyon fontos is számunkra, hogy ugyanattól a termelőtől szerezzük be, és ő is számíthat ránk, mi is számíthatunk rá, de ez mellé szeretnék sajátot is telepíteni most majd a közeljövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A hallgatók hullámhosszán.

0: ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: 10 óra múlt 42 perccel Kont Zsuzsa és valahol egy lány, ezt hallhattuk itt a 107,1-en Back to Black következik itt nálunk, illetve Eurotmix is itt lesz velünk, ettől függetlenül még Cartago, ez már a következő óra, Penzuma, de előtte még nézzük, hogy milyen időre lehet számítani, hát 21 fokot mérhetünk, hát az előbb is annyi volt, úgy látszik nem akar feljebb kúszni a hőmérő higanyszála, az időjósok már azt jósolták, 25 fokot mérünk majd csúcsértékként, kicsit lóg az első lába, legalábbis ezt lehet látni. Reggel, amikor indultam otthonról, Kanizsáról, akkor nagyon gondolkoztam, hogy hozzam-e az esernyőt, végül nem hoztam. De remélem nem is fogok megázni a mai napon. A szél is jócskán fúj, úgyhogy vigyázzanak. Amit még fontos, érdemes elmondani ezzel kapcsolatosan, ami az időjárást illeti, hogy mire kell készülnünk, hiszen ugye azt jelzik előre a meteorológusok, hogy a jövő héten újra visszatér majd a kánikula térségünkbe. Néhol azért még egy pillanatra visszatérünk a mai napra, néhol futó záporra is számítani kell majd. Itt kicsit esős hétvégének nézünk elébe, illetve a hét eleje is így indul majd, és ott szerdától szép lassan, vagyis kettől már elkezd felfelé kúszni a hőmérő higanyszála, mert hogy vasárnap 28-at mérhetünk majd, illetve hétfőn majd egy kicsit visszaesik 23-ra. Hát igen, illetve utána kedden megindul fölfelé, és jövő hét végére már akár 37 fokot is mérhetünk. Ez a mostani prognózis, most, ahogy ránéztem különböző portálokra, és nézzük még azt a mai napot, mai napra, hogy az orvos meteorológia mit mond, tehát a magasabban melegebb légtömeg érkezik fölénk, ami miatt melegfrontra érzékenyek körében. Tehát fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, fáradékonyság, bágyadság és tompaság egyaránt előfordulhat. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Hát helyenként azért elvétve még záporok kialakulhatnak a mai napon, holnap is erre kell számítani, de holnap a csúcsérték 28 lesz, hétfőn, ahogy mondtam, 23, és aztán szép lassan kúszik majd felfelé a hőmérő higanyszála jövő hétvégén. Tehát jóval 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd, ahogy mondtam, akár 37 fokot is a mostani prognózis szerint. És ami jó, és ezt mindig el szoktuk mondani, hogy például ugye a mostani időjárást illetően az éjszakai minimum értékek 11 és 15 fok körül alakulnak majd, de viszont amikor beüt majd a mennykű, ha szabad így fogalmaznom, és jön tényleg a tikkasztó kánikula, tehát itt jövő hétvégén, amikor a 37 fokokat mérhetjük majd, éjjel a csúcsérték 20 fok, 21 fok körül alakul majd, tehát nem esik vissza 20 fok alá, tehát erre kell készülni az előttünk álló időszakban. Már is megyünk tovább, ahogy említettem, Back to Black, és utána pedig érkezik Didi Suzy a legfrissebb hírekkel, pontosan 11 órakor, a következő órában pedig Ökokamp várja a jelentkezőket az Arkusz tábora, Sihelnik Józseffel hallhatnak majd egy beszélgetést, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Az entai Tiszaparton tegnap kezdetét vette a 14. Tiszavirág Fesztivál. A rendezvény már az első napon nagy tömeget vonzott, a látogatókat idén 4 helyszínen várták programokkal. A kézművesek utcájában helyi és környékbeli alkotók mutatkoztak be. A Bor utcában borkóstolók és koncertek szórakoztatták az érdeklődőket, míg a Gyerekvilág a legkisebbeket várta. A Művészetek utcájában Kárpát-medencei érték bemutatót és kézműves foglalkozásokat szerveztek. Az esti órákban pedig a nagy színpad koncertjeit teremtettek fesztivál hangulatot. A programsorozat ma is folytatódik a Tiszaparton. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-éig tart Szerbiában. A bizonyítvány osztást június 28-án tartják. A ballagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára jövő pénteken, június 19-én ér véget a tanév. Olcsóbban tankolhatunk jövő péntekig Szerbiában, a benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent, ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül a kutakon. Az illegális migráció elleni küzdelmet az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte Magyar Péter, magyar miniszterelnök Budapesten tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. A kormányfő azt mondta, a korábbi kabinet számos kérdésben félrevezette a közvéleményt, egyebek mellett a költségvetés, az uniós források, az orosz-ukrán háború és a rezsicsökkentés ügyében. Felidézte, hogy 2024 júniusában az Európai Unió bírósága 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, valamint napi 1 millió euró megfizettetésére kötelezte az országot a menekültügyi szabályokkal kapcsolatos ítéletek végre nem hajtása miatt. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány nyilvánosan elutasította az ítélet végrehajtását, ugyanakkor belső egyeztetések folytak annak teljesítéséről. Kiemelte, hogy a bírságok összege mára megközelíti az 1 milliárd eurót. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz, amelyen várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Az esemény nem sajtónyilvános, de közvetítik a Fidesz és Orbán Viktor Facebook oldalán. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét és a Tiszapárt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően adott első interjújában beszélt arról, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség, mert lezárult egy politikai korszak.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 21 fokot mutat a hőmérő. A borongós időt hosszabb ideig tartó napos időszakok válthatják fel. A hőmérséklet csúcsértéke 24-25 fok körül alakul. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják majd a 30, a hétvége felé akár már a 35 Celsius fokot is.
4: Egy óra múlva is
5: csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
8: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
9: A vászon ismét életre kel.
8: Ami volt, újra megtörténik.
9: Musikál a mozi.
8: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Ajánlót hallottak.

0: hirsel. Dit kolnikar is laat om in. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.
1: Jöjj, kedvesem, gyere,

0: love your ink.
1: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Érdemes fülelni.
2: 11 óra múlt 14 perccel, mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és ahogy ígértem, az ökokampról lesz szó vonal túlsó végén. Sihelnik József, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára. Haló, haló, szia Jocik, köszöntelek a műsorban.
3: Jó napot kívánok.
2: Idén is ökokamp. Mikor várjátok és mivel az érdeklődőket?
3: Hát idén is szinte ugyanaz az időpont, mint tavaly, július 19-től 26-áig, tehát általában mindig ez a július második fele, utolsó teljes hetében, és hát természetesen helyszín változatlan. A Topolyi tópartján, a Kislajos kastélyjal szemben lévő táborhelyen, úgyhogy hát aki idén is szeretne részt venni, vagy még nem vett részt soha a táborba, de érdeklődik a tábornak a tevékenysége, illetve a munkája iránt, akkor várjuk szeretettel a jelentkezését. Ugye 10 éves az alsó korhatár, felső korhatár nincs, tehát akár az idősebbek is bekapcsolódhatnak. Ez elsősorban azért, mert hát nyilván az egyetemisták számára is, vagy akár még az idősebbek számára is érdekes lehet. Nagyon sok olyan dolog van, illetve a terepek során, illetve előadások, amelyek hát igazából áthidalják itt a korosztályokat, ami azt jelenti, hogy hát kisebbektől nagyobbakig mindenki számára tartogat érdekes dolgokat, és hát az a helyzet, hogy mondjuk egy elég töményen az egy hét alatt nagyon sok biológiai tudomány ágazatról hallhatnak az érdeklődők, úgyhogy mindenféleképp érdemes azok számára ellátogatni, vagy részt venni a táborba, akik érdeklődnek a biológiai tudományok iránt.
2: Én azt mondom, madarás csoport, kétéltűek és hüllők csoportja, haltani csoport, rovartani csoport, póktani csoport, növénytani és mikrobiológia és természetkörnyezettani csoport. Na már most melyikre jelentkeznek a legtöbben? Vagy melyik érdekli a gyerekeket, tehát ezek közül a legjobban, inkább így mondom?
3: Hát nem akarok így elfogult lenni, de hát nyilván a madártani az igen.
2: Mert a Gyurci ornitológus is, igen.
3: Igen, igen, tehát ez az egyik, ami általában népszerű, mondjuk így az évtizedek során, és a kezdetektől fogva egyébként, de például a póktani is nagyon népszerű volt az utóbbi években, ami meglepő lehet esetleg, de nem. Tehát tényleg nagyon sokan jelentkeztek oda is az elmúlt években, vagy éppen a herpetológia, tehát a hüllők és kétkeltek, az is népszerű szokott lenni még a többek között, és hát természetesen a haltani az még egy ilyen népszerűbb szakcsoport, de természetesen a több is mindig van, akik érdeklődnek, és hát azt válasszák, és hát nyilván vannak is olyan szakcsoportok, mint például a mikrobiológiai, ami inkább kis csoportos foglalkozást, vagy kisebb csoportos foglalkozást igényel, hiszen ott azért minden résztvevő számára kell, hogy legyen mikroszkóp, amivel ugye tud dolgozni, és meg tudják nézni párhuzamba azokat a mintákat, amiket éppen vizsgálnak, és amit ugye a csoportvezető mesél, úgyhogy nyilván ott azért az eszköz igénye fontos ennek a szakcsoportnak, és hát ez nyilván korlátozza a létszámot.
2: Jóci, hogy néz ki különben? Tehát amikor gyerekek megérkeznek, akkor vagy már előtte a jelentkezésnél ki kell választani, hogy melyik szakcsoporthoz szeretnének tartozni?
3: Hát a jelentkezés lapon már meg lehet adni, és hát kell adni, hogy mely szakcsoportot választják kötelező jelleggel, de ez igazából csak egy iránymutatás. Elsősorban azért is, hogy mi lássuk, hogy melyik szakcsoportok iránt van érdeklődés, de természetesen ez úgy néz ki, hogy a tábor nyitó napján, azaz majd július 19-én vasárnap, akkor ott minden szakcsoportvezető bemutatkozik, nyilván azok, akik már jártak nálunk a táborba, ők ismerik őket, vagy ha éppen új szakcsoportvezető, nyilván akkor nem ismeri senki, vagy legalábbis legtöbben nem ismerik, akkor ugye ott bemutatkoznak, mindenki elmeséli a szakcsoportjának a tevékenységét, hogyan zajlik a munka majd, és akkor még ott van idejük a gyerekeknek arra, hogy eldöntsék véglegesen, és ott nyilván még a jelölthöz képest módosíthatnak.
2: Ugye van egy másik táborotok, ez a csemete tábor, az 10 éves kor alatti gyerekeknek szól. Értelemszerűen az ökokamp 10 év felett, de meddig?
3: Hát, ahogy említettem, nincs felső korhatár igazából, nem szabtunk meg soha. Itt igazából általános iskolás felsősök elsősorban, akkor aztán ugye középiskolások és egyetemisták, de természetesen szeretettel várunk bárkit, tehát volt már olyan, hogy kijöttek idősebbek, nyilván nem úgy venni részt a tábor munkájában, mint a gyerekek, de az előadásokra kíváncsiak voltak, vagy akár terepmunkában részt vettek, mint felnőttként, mert hogy érdekli ez a dolog őket, úgyis nagyon nagy szeretettel várunk bárkit, hogyha ezek a biológiai tudományok után érdeklődik valaki, akkor nem zárkózunk el egyáltalán.
2: Nézzük azt, Jóci, hogy ugye, ha jól tudom, tehát nagyon-nagyon népszerűek a táboraitok, nagyon gyorsan elkapkodják a jegyeket, vagy a helyeket. Ott alvós táborról beszélünk, meghirdettétek, és természetesen, ha jól tudom, akkor július 15-ig lehet majd jelentkezni. Na már most hány gyermeket vártok erre a táborra?
3: Hát nyilván, mivel sátortábor, és hát ugye ez az egész... lényegében az egész infrastruktúrát, meg a teljes tábort fel kell építeni, így azért nyilván van neki egy maximális befogadó képessége, de már kipróbáltuk ezt a maximumát a tábornak az elmúlt időszakban, így hát körülbelül 80, maximum 90 emberrel tud működni zökkenőmentesen teljesen, ami azt jelenti, hogy ebből maximum olyan 55-60 gyerek az, akikkel tudunk foglalkozni, a többiek a személyzet. Tehát, hogyha megvan a 60 résztvevő, akkor legalább 90 ember van a táborban, de úgy átlagosan az 50 résztvevő szokott lenni, plusz a személyzet, ami még további 25 ember körülbelül, illetve az előadók.
2: Jóci, annyit még mondjunk el, hogy hol, meddig, ugye meddig már mondtuk július 15-e, hol lehet jelentkezni, és hogyan?
3: A legegyszerűbb módja az, hogy online jelentkezésre kitöltésével, tehát az egyesületünk honlapján, a www.arcus.org.rs oldalon az ÖkoKamp bejegyzésre kattintva, és ott a lap alján, mikor mindenki végigolvasott mindent tudnivalót, remélem, mert azért nem mindig szokták ezt meg, de azt javaslok mindenkinek, hogy olvassák át a teljes kiírást, hogy hogyan szól, és akkor az online jelentkezés lapra kattintva egy új lapra dob a honlap, és akkor ott néhány egyszerű kérdésre, név, születési dátum, egyebek, lakcím, telefonszám megadásával, illetve pár táborozásra kapcsolatos információ megadása után az elküldés gombbal gyakorlatilag megtörténik a jelentkezés, ezt mi regisztráljuk, és erről egy visszaigazoló e-mailt kap mindenki, aki természetesen adott meg e-mail címet elérhetőségnek, és ezzel gyakorlatilag érvényessé válik a regisztráció, és aztán július 19-én a helyszínen intézünk mindent, tehát igazából erőre fizetés, illetve utalás nem szükséges.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük Sihelnik Józsefnek, és tényleg mindenkit vár az ÖkoKamp 2026. Köszönjük szépen, Jóci, és remélem, hogy nagyon-nagyon sokan fognak jelentkezni.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőnek.
5: 107,1
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2020.

0: 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Hírek, riportok,
1: ráadásként régi jó slágerek.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra múlt 37 perccel, és már is közérdekű infóval jövök itt a 107,1-en Szűcs Judit után. 16-ára szól, azaz jövő kedre, júni 16. Karbantartási munkálatok miatt ezen a napon szüneten az áramszolgáltatás Bács-Feketehegyen, a Jedrán utcában 9 és 10 óra között. Maradunk Bács-Feketehegynél, a Testvériség utca egy részén, valamint a Verbászi út egy részén 11 és 12 óra között. Topolyán pedig a Bácska utca egy részén, valamint a Rákóczi-Ferenc utca egy részén 13 és 14 óra között. Bővebb közérdekű infón pannonrtv.com. Dunántúli sláger, ez következik itt.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: És Orsitól hallhattuk, ha lemegy a nap című zeneszámot, nem megy le, fönt van, vagyis nem nagyon látjuk, mert borús az idő, de ez ne szegje kedvünket, hiszen azért a mai csúcsérték 25 fok körül alakul, majd ma 22, tehát egy kellemes, kellemes, azt kell, hogy mondjam. Illetve az elkövetkezendő napokban még csapadékre készülni kell, és holnap, jövő héten pedig, hát igazi kánikulában lesz részünk, onnantól kezdve, hogy csütörtök, és ez várható majd ott jövő hét szombat vasárnap, amikor 37-et is mérhetünk. Majd. Na de, ne menjenek sehova, maradjanak itt, hiszen mindjárt érkezik Dédics Szúzi, a legfrissebb híreket, ugye, 12 órakor pontban híradóval. Majd Muzsikál a mozi, Orosz Ildi szerkesztésében 13 óra 5-től, a Bűnösök című 2025-ös amerikai dráma horror thriller darait hallhatják. Illetve Slágergyár Manóval 14 óra után 0-66-36-36-33-es SMS számunk is, tudják, nagyon sokszor elmondjuk, műsor előtt egy fél órával kezdjenek neki írni, hiszen ne vesszen el az üzenet. Búcsúzik a mai stáb, adásvezető technikusunk Masa Dávid és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép hétvégéjük, velem legközelebb hétfőn találkoznak. Ne felejtjék, hétfőtől nyári műsorrácson vagyunk, ami azt jelenti, nincs napindító és nincs körhinta sem, hanem 8-tól 2 óráig mozaikkal várjuk önöket. Nagyon sok mindennel készülünk önöknek, itt a 107,1-en, és ne felejtjék el, hogy ketten várjuk önöket majd. Jó magam is, Beatrix. Maradjanak itt a 107,1-en, szép hétvégét a viszonthallásra!

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A híradó témái közül kiemeljük. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára. Kezdetét vette a Tiszavirág Fesztivál. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, mondta Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Kanada először szerzett pontot a bosnyákok elleni döntetlennel, és győzelemmel kezdtek az amerikaiak a labdarúgó világbajnokságon. Jönnek a részletek. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-ig tart Szerbiában. A bizonyítvány osztást június 28-án tartják. A ballagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás. A tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból, biológiából, földrajzból, történelemből, fizikából vagy kémiából írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára egy héttel tovább tart a tanév. A nyári szünetet jelző csengőszó számukra jövő pénteken, június 19-én szólal meg. Újra élettel és pezsgő hangulattal telt meg a zentai Tiszapart, tegnap kezdetét vette a Tiszavirág Fesztivál. A nyár elejé rendezvény sorozat már az első napon hatalmas tömeget vonzott. A látogatókat idén már 4 különböző helyszínen várják gazdag kulturális és családi programok, kézműves vásárral, borutcával, valamint a Művészetek utcájában Kárpát-medencei értékbemutatóval is készültek a szervezők. Az esti órákban a nagyszínpadi koncerteké volt a főszerep. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
2: A rendezvény már az első napon rengeteg látogatót vonzott a folyópartra, köztük olyanokat is, akiknek ez a hétvége már évek óta fix pont a naptárban. Cvejics Ognyen.
3: Kisgyermekkorom óta, tehát visszaszámolom az éveket, mióta emlékszem rá, mindig szerves részét képzi a nyár első részének a Tiszavirág Fesztivál számomra, és egyrészt azért szeretem, mert számomra ez a leghangulatosabb fesztivál a városban, nagyon nagy terjedelmű is, és általában mindig valami olyan programmal rendelkeznek, ami mindenkit megfog.
2: A fesztivál egyik legnépszerűbb és legszínesebb színfoltja idén is a Kézművesek utcája, ahol a helyi és környékbeli alkotók mutathatják be egyedi termékeiket. A látogatók a legkülönfélébb portékák közül válogathatnak, a hagyományos daraboktól kezdve a modern termékekig. Vasedit.
4: Természetes kozmetikumokat készítek, és azokkal jöttem ki a vásárba. Bemutatná őket esetleg? Igen. Tehát vannak kecsketejes szappanok, hajmosó szappanok, vannak bőradírok, testápolók, dezodorok, arclemosó, ilyen tonikok.
2: Miközben a Kézművesek utcája vásári forgatagról, a gyermekvilág pedig az ugrálóváról és a gyermekprogramokról szólt, addig a Bor utcában a környékbeli borászok legfinomabb nedvét kóstolhatták meg az érkezők, a hangulatot pedig a kisszínpadi fellépők fokozták. A rendezvény folyamatosan bővül, így idén már 4 különálló helyszínen várták az érdeklődőket a szervezők. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
5: 14. alkalommal kerül megrendezésre a Tiszavirág Fesztivál, immáron 4 helyszínen zajlanak a programok. A legkisebbeket a Tiszavilág gyermekprogram, gyermeksarok várja, a borkedvelőket a Bor utca kellemes hangulatos koncertekkel, a Művész utcában az idei évben az egész Kárpát-medencéből érkeztek kézművesek, népművelők, és ott ők mutatkoznak be, de néptánc, népzene is minden nap, mind a két nap várja a kilátogatókat, a nagy színpadon pedig igazán erős zenekarokat sikerült az idei évben hívni.
2: A fesztivál különleges kísérőprogramjaként a Művészetek utcájában, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében egy Kárpát-medencei értékbemutatónapot is tartottak. Itt a látogatók gazdag kiállításokat tekinthettek meg, a legkisebbeket és a családokat pedig izgalmas kézműves foglalkozások, többek között kovácsbemutató, fazekasság, nemezelés és gyöngyfűzés várták. Az első nap méltó lezárásaként a nagy színpadon az igazán erős zenei felhozatali volt a főszerep, a buli egészen késő éjszakáig tartott. A rendezvény ma is folytatódik, ahol újabb izgalmas programok várják a Tiszapartra látogatókat.
1: Olcsóbban tankolhatunk jövő péntekig Szerbiában. A benzin és a dízel ára is 2 dinárral csökkent. Ez azt jelenti, hogy a benzin literenként 194, míg a gázolaj 220 dinárba kerül a kutakon. Az illegális migráció elleni küzdelmet az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte Magyar Péter, magyar miniszterelnök Budapesten tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. A kormányfő azt mondta, a korábbi kabinet számos kérdésben félrevezette a közvéleményt, egyebek mellett a költségvetés, az uniós források, az orosz-ukrán háború és a rezsicsökkentés ügyében. Felidézte, hogy 2024 júniusában az Európai Unió bírósága 200 millió eurós bírságot szabott ki Magyarországra, valamint napi 1 millió euró megfizettetésére kötelezte az országot a menekültügyi szabályokkal kapcsolatos ítéletek végre nem hajtása miatt. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány nyilvánosan elutasította az ítélet végrehajtását, ugyanakkor belső egyeztetések folytak annak teljesítéséről. Kiemelte, hogy a bírságok összege mára megközelíti az 1 milliárd eurót. Orbán Viktor 10 pontban összegezte a Fidesz választási vereségének okait a párt 32. kongresszusán ma Budapesten. A volt miniszterelnök szerint nem működtek a kampányüzeneteik, későn ismerték fel ellenfelük előnyét, és tévesen mérték fel a várható választói részvételt. Hozzátette, hogy az ellenzék mozgósítási módszerei eredményesebbnek bizonyultak. Úgy véli, a korrupciós vádakra és a kormányt érő támadásokra nem tudtak megfelelő választ adni, emellett a digitális térben is jelentős hátrányba kerültek. Beszédében kitért arra is, hogy nem találtak olyan gazdaságpolitikai megoldásokat, amelyek az európai gazdasági nehézségek közepette is sikeresek lehettek volna. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem kívántak olyan gazdasági és szociális ígéreteket tenni, amelyek teljesítésében maguk sem hittek.
0: Sport.
1: A társházigazda kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó világbajnokság B csoportjának nyitófordulójában. A tengeren túli gárda a korábbi 2 részvétele alkalmával lejátszott 6 meccs mindegyikét elvesztette. A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a 4-es favoritjának tartott Svájccal. A társházigazda amerikai válogatott pedig könnyedén 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengeren túli labdarúgó világbajnokság D csoportjának nyitófordulójában. Ahogy a másik 2 társházigazdánál, ugye az első Egyesült Államok beli meccset is egy 90 perces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk, hangsúlyozzák a szakemberek. Évadzáró műsor tartott a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Tánc Egyesület. Jönnek a részletek. Nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk. Egyetlen rossz döntés vagy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos, akár tragikus következményekkel is járhat. Az elmúlt napokban mindezek ellenére többen is vízbe fulladtak Szerbiában. Most megtudhatják, hogy mire kell figyelni a strandszezonban. Vajtai Viktória riportja.
6: Minél több folyadék, napvédő és többször ide kevesebb étkezés. Ezek az apróságoknak tűnő dolgok nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyár folyamán biztonságban tudhassák magukat a fürdőzők, mondja Szendi Zsolt, vízimentő oktató.
7: Nyár folyamán is, és különben is, ugye nagyon fontos az, hogy tiszteljük a vizet, mivel ugye a víz az ugye nem az a közeg, amiben mi vagyunk normálisan, és ugye amikor olyan helyzetbe találjuk magunkat, hogy nem tudom, megijedtünk, vagy valamilyen sérülés történik, akkor történik ugye a baj. Nagyon fontos az, hogy előkészítsük azt a napot attól függően, hogy hova megyünk fürdőzni, hogy medencére, nyílt vizekre, tóra, folyóra, tengerre, hogy egy picit járjunk utána az a fürdőhely karakterisztikái után, hogy mik azok a veszélyek, mik azok a lehetőségek, amiket azon a fürdőhelyen tudunk tenni.
6: A víz mellett fokozott figyelmet kell szentelni a gyermekekre és a tinédzserekre is. Sokszor egy átgondolatlan lépés is már nagy problémát tud okozni, ezért érdemes már fiatalabb korban felhívni a figyelmet a fürdőzés veszélyeire.
7: Hát az első dolog az az, hogy amikor megyünk be a vízbe, akkor próbáljuk lehűteni magunkat. Medencék környékén, sokszor tavak környékén is vannak ugye tussok, hogy hozzászoktassuk a szervezetünket a víznek a hőmérsékletéhez, hogy így mondjuk, hogy ne érje a szervezetünket egy óriási sok, ugye, hogy alapba veszük, hogy a szervezetnek a testes mérséklete 36 fok, és lehet, hogy kint ugye 40 fok körül van, és ha víz meg 20 fok, akkor ez egy óriási sok a szervezetnek. Itt előfordul, hogyha hirtelen beleugrunk a vízbe, akkor mondjuk rá rögtön eszméletvesztés történik, és egyszerűen fuldoklan, nem is fog fuldoklani, csak egyszerűen elmerül. Ez mellett ugye az alkoholt, ez nagyon nehéz az embereknek ugye elmagyarázni, de illetve megértetni, mert mindenki tudja ezt, tehát alkoholt ne használjunk a fürdőhely mellett, mert az alkohol és a fürdőhely, illetve a víz az soha nem volt jó kombináció.
6: A legfontosabb dolog, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, de sose gondoljuk azt, hogy velünk pont nem történhet baj. Csak kijelölt és biztonságos helyen fürdőzzünk, tette hozzá a szakember. Bár a héten megérkezett a várva várt lehűlés, az elkövetkezendő napokban nem kell jelentős felmelegedésre számítani. Az előrejelzések szerint viszont a jövő hétvégén megérkezik az igazi forró nyár. A magas hőmérséklet miatt pedig nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra a fürdőzések során, legyen szó strandolásról vagy tengerparti pihenésről.
1: Minden csepp vér egy újabb esélyt jelent az életre, hangsúlyozta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere azon a fogadáson, amelyet az önkéntes véradók világnapja alkalmából tartottak meg. A község vezetése ezúttal is köszönetet mondott azoknak, akik rendszeres véradásukkal önzetlenül segítik embertársaikat. Annus Beatrix riportja.
0: Egy véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, jelentősége azonban felbecsülhetetlen. Az önkéntes véradók mögött évek, sőt évtizedek önzetlen segítsége áll. Topolyán most azokat köszöntötték, akik rendszeres véradásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindig rendelkezésre álljon a szükséges segítség. Makai Károly, pacséri véradó.
8: Én már 152-szer adtam idáig, úgyhogy hál' Istennek, hogy egészséges vagyok és bírok adni.
4: Mit jelent az ön számára véradónak lenni?
8: Hát jó érzés, mit tudom én, meg hát ugye kivizsgálják a vért, ha valami gond van, akkor időbe szólnak.
0: Subák Gergely Gabriella számára a véradás családi hagyomány. Elmondása szerint édesapja példáját követve kezdett vért adni, és azóta is rendszeresen él a lehetőséggel.
9: 18 éves koromat, mikor betöltöttem, másnap elmentem vért adni. Előzőleg is láttam, hogy apukám rendszeresen jár, és ő is 100-on fölül adott vért, tehát 120 körül, nem tudom pontosan, és aztán már akkor amiatt nem tudta folytatni, különben még ma is adna, és ebből kifolyólag én is elkezdtem vért adni, és ma most 50. véradásomra kaptam egy ilyen kitüntetést.
0: Szatmári Adrián Topolya polgármestere szerint az önkéntes véradók nem csak vért adnak, hanem reményt és segítséget is azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.
10: Topolya község önkormányzata folyamatosan arra törekszik, hogy népszerűsítse az önkéntes véradást. Ennek a célja volt, vagy hát ennek a mai találkozónak is ez volt a célja, és hát hallottuk, hogy vannak itt olyan véradók is, akik már több mint 150-szer adtak vért. Azt is hallottuk, hogy több mint 500 önkéntes véradó van Topolya községben, amire rendkívül büszkék vagyunk, mert így hozzájárulunk ahhoz, hogy a szükséges életmentő folyadékra a rászorulóknak nem kell várakozniuk, hanem mindig a rendelkezésre áll.
0: Az eseményen hangsúlyozták, hogy a biztonságos vérellátás alapját a rendszeres véradók jelentik, hiszen a vérnek kell várni a beteget, nem pedig fordítva.
1: Évadzáró műsort tartott péntek délután a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Tánc Egyesület. Az eseményen 11 táncot láthatott a közönség több mint 60 gyerek előadásában. A műsornak a Knesa Oktatási és Művelődési Intézet adott otthont. Fejős Ornella és Csernai Panna beszámolója.
11: Az évadzáró műsorban szóló és csoportos koreográfiák egyaránt helyet kaptak. A Bolero tagjai azokat a táncokat mutatták be, amelyeket a 2025-ös, 2026-os évad során sajátítottak el, és amelyekkel számos versenyen szerepeltek eredményesen. A lányok többsége már évek óta táncol. Nyári Kiara, a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Táncegyesület tagja.
12: 6 éve kezdtem el táncolni, mert hallottam, hogy nagyon jó itt a tánc, és én is bele akartam kezdeni ebbe a táncba.
13: Hogyan értékelnéd ezt a 6 évet? Mennyire sikerült elsajátítanod a táncot, illetve mit szeretsz benne?
12: Nagyon szeretem a csapatomat, mert nagyon összetartóak vagyunk.
11: Versegi Boglárka, a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Táncegyesület tagja.
14: Nagyon szeretek versenyre járni, ha közelebb van, ha messzebb. Szeretek lenni a színpadon, és átadni azt a táncnak, annak azt a művészetét, hogy az emberek is érezzék. A versenyek, nemrég voltunk ugye Romániába, voltunk Kanizsán, Zentán és Magyarországon.
11: A Bolero Művelődési Táncegyesület immár több évtizede azon dolgozik, hogy megszerettesse a táncot a fiatalokkal. Az oktatás során a klasszikus táncstílusok mellett a modern táncok is helyet kapnak. A hagyományos téli vizsgabára jelentkező gyerekek mellett éves szinten több mint 60 gyerekkel foglalkoznak különböző korcsoportban. Az érdeklődés továbbra is töretlen, évről évre sokan szeretnének csatlakozni a csoporthoz, emelte ki Tigyi Vörös Viktória koreográfus.
15: Eredetileg is sokan voltunk, de iratkoztak főként kicsikék, bébik, az a 4-5 éves korosztály, ők vannak most a legtöbben, meg lettek volna, még csak nem tudtunk többet vállalni. Minikből is volt 1-2 iratkozó új. Az idei év, hát jó volt, hosszú volt. Februárban kezdődött a vizsgabállal, és márciusban megindult a versenyszezon, onnantól kezdve egészen múlt hétig minden hónapban mentünk versenyre.
11: Az évzáró műsor keretében az Egyesület oklevéllel és ajándékkal lepte meg táncosait.
16: Sport.
1: Átadták Magyar Kanizsa új atlétikai pályáját, amely a helyi sportélet elmúlt éveinek egyik legjelentősebb fejlesztésének számít. A mintegy 340 ezer euró értékű beruházás a Magyar Kanizsai Önkormányzat IPA projektjének keretében valósult meg, és korszerű nemzetközi elvárásoknak megfelelő feltételeket teremt az atléták számára. Korom Sarolta tudósít.
17: Modern, minden igényt kielégítő atlétikai pályát adtak át Magyar Kanizsán. Az új létesítmény egy kisebb atlétikai stadionként szolgál majd, amely nem csak az edzéseknek, hanem különböző versenyeknek is helyszínt biztosíthat a jövőben. Mészáros Kornél, az AFAL Atlétika Mindenkinek IPA projekt koordinátora.
18: Az a nagyon jó dolog, hogy a távolsági dobások, mint amilyen a diszkosz, a gerely, a kalapácsvetés, a súlylökés is alkalmas, mert ezekre a dobások kivitelezésre egyre kevesebb lehetőség van, sőt Vajdaságban rajtunk kívül Szeremszka Mitrovicán van még olyan atlétikai pálya, aminek a közepébe ezeket a nehéz eszközöket dobálni lehet.
17: A beruházás annak a 11 IPA projektnek az egyike, amelyek jelenleg Magyar Kanizsa község területén valósulnak meg. Az új pályával a község sportinfrastruktúrája is jelentős fejlesztéssel gazdagodott. Fejsztelmer Róbert, magyar kanizsai polgármester.
19: Én úgy gondolom, hogy egy olyan alapkövet tett le újra az atlétika sportklubnak, az atlétikával foglalkozóknak, ami alapot adhat a többi klub számára is ahhoz, hogy olyan mozgáskultúrát, olyan edzéskultúrát, olyan sportolói alapokat tudjanak megtanulni és elsajátítani, ami a későbbiekben bármelyik sportákhoz, tehát nem csak az atlétikához, bármelyik sportákhoz alapot jelent, vagy elengedhetetlen.
17: Gorán Obrádovics, a Vajdasági Atlétikai Szövetség elnöke beszédében elmondta, hogy a stafétabot átkerült az edzőkhöz, az ő feladatuk lesz, hogy kihasználják az adott feltételeket.
20: Ida Rádecsi.
17: És a következő időszakban végzett munkájukkal, ahogy én gyakran mondani szoktam, amikor megteremtődtek a feltételek, az csak a kezdet, nem a vég. A következő olimpiai ciklusban növelni kell azoknak a gyerekeknek a számát, akik ide járnak majd. Fel kell kutatni és fejleszteni a tehetségeket, valamint ki kell használni ezeket a kiváló adottságokat annak érdekében, hogy a jövőben kiemelkedő sporteredmények szülessenek, vagyis új bajnokok nevelődjenek. Az idei évben a tartományi költségvetésből 350 millió dinárt különítettek el sportinfrastrukturális fejlesztésekre Vajdaság szerte, további 135 millió dinárt pedig sportrendezvények támogatására fordítanak, emelte ki beszédében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
21: Nagy dolog ez a vajdasági szerbia atlétika és sport számára. Egyre több siker érkezik ebből a sportból az utóidő időben. Nincs olyan hét, hogy ne lenne egy érem, egy személyes vagy egy akár országos rekord, annak a megdöntése. Azt gondoljuk, azt gondolhatjuk, hogy van valami különleges a levegőben, de ha jobban belegondolunk, akkor nincsen. Alapvetően tehetség van, alapvetően munka van és kitartás van. Ha ez van, akkor sikerek is jönnek.
17: Az átadó ünnepségen a legfiatalabbak is birtokba vették az új létesítményt, a gyerekek atlétikai bemutatóval avatták fel a pályát. Az eseményen jelen volt dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke is.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
16: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a borongós időt ma hosszabb ideig tartó napos időszakok váltják majd fel. A hőmérséklet csúcsértéke 24-25 fok körül alakul. Holnap tovább melegszik a levegő, már 28-30 fokot mérhetünk majd a nap legmelegebb óráiban. Ugyanakkor országszerte kell záporokra, zivatarokra számítani. Jövő héttől pedig berobban a nyár.
16: Aktuális. Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is. A Régió Rádió hullámain is. Reklám következik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
22: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Reklámot hallottak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
1: Reklámot hallottak.
4: Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
5: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
3: ahol a nosztalgia a divat.
5: A 107,1 MHz-en.
3: SMR.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is, hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Nyilvános vita zajlik a gyermekek erőszakkal szembeni megelőzéséről és védelméről szóló 2030-ig tartó időszakra vonatkozó programról. Jelenes Zsárics Kovácsevics, családügyi és demográfiai miniszter hangsúlyozta, hogy különös figyelmet fordítanak majd a kockázatok felismerésére és az időbeni fellépésre, annak érdekében, hogy az erőszakot már annak kialakulása előtt meg lehessen előzni. A Csúvám Te országos platform adatai szerint a 2023 májusa és 2026 márciusa között bejelentett esetek 79%-a oktatási intézményekhez köthető. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium ezért új programot dolgoz ki a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és visszaszorítására. A dokumentumról június 25-ig tart a nyilvános vita. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-ig tart Szerbiában. A bizonyítvány osztást június 28-án tartják. A balagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. Az záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára jövő pénteken, június 19-én ér véget a tanév. Újabb elismerést kapott David Beckham, a brit futball legenda hivatalosan is megkapta a 2849. csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. Az 51 éves 115-szörös angol válogatott futball csillagot a sport szórakoztatás kategóriában díjazták, elismerve nem csak kiemelkedő labdarúgó pályafutását, hanem produceri tevékenységét, és az észak-amerikai futball felemelkedésében betöltött kulcs szerepét is az Inter Miami társtulajdonosa. Az ünnepségen felesége Victoria Beckham mellett a világhírű színész és közeli barát Tom Cruise is beszédet mondott. Az esemény időzítése nem véletlen, hiszen Hollywood ezzel a gesztussal a most kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt is tiszteleg, amelynek az Egyesült Államok az egyik társházigazdája. Az a pillanat, amelyre a Wall Street egész évben várt, pénteken érkezett el. A SpaceX, az Elon Musk irányítása alatt álló mesterséges intelligencia és űripari vállalat megkezdte a kereskedést A Nasdaqon a pénzpiacok történetének legnagyobb, elsődleges részvénykibocsátása keretében. A SpaceX néven jegyzett részvény 150 dolláron nyitott, több mint 10%-kal a 135 dolláros tervezett kibocsátási ár felett, és már az élő kereskedés első néhány percében 160 dollár fölé emelkedett az ára. Ezzel Musk lett az első olyan ember a világon, akinek a vagyona meghaladta az 1 000 milliárd dollárt. Musk-kal együtt a SpaceX több ezer alkalmazottja is profitál a tőzsdei bevezetésből, és milliómossá válik.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 24 fok van, holnap tovább melegszik a levegő, már 28-30 fokot mérhetünk majd a nap legmelegebb óráiban, ugyanakkor országszerte kell záporokra, zivatarokra számítani.
5: A vajdasági magyarságot érintő témák:
7: környezetvédelem,
9: kultúra,
10: egészséges életmód,
11: közélet,
12: sport.
13: A 107,1 MHz-en,
14: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
15: A főhős ellovagol a messzeségbe.
16: A repülő csészeaj leszáll.
15: Valaki fegyvert ránt.
16: Más pedig szerelmesen ölel.
15: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
16: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
15: Muzsikál a mozi.
16: A 107,1 MHz-en.
17: Filmzenei műsorunkban a Bűnösök című amerikai filmdalait hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

A bűnösök, angolul a Sinners című film egy 2025-ben bemutatott amerikai természet feletti horror thriller dráma, amelyet Ryan Coogler írt és rendezett. A főszerepben Michael B. Jordan látható, aki egy ikerpár mindkét tagját alakítja.

0: A 2025-ös Bűnösök különleges műfaji keverékű film, egyrészt déli gótikus vámpírhorror, közben társadalmi dráma, de blúzos zenés produkció is.
1: Ready? All right.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: A bűnösök története az 1930-as években a nagy gazdasági világválság idején játszódik a Mississippi deltában, a blues őshazájában. Egy ikerpár, Smoke és Stack megpróbál hátat fordítani bűnös gengszter múltjának. Hazatérnek szülővárosukba, és a lopott pénzből egy illegális táncos zenés szórakozó helyet nyitnak az újrakezdés reményében. Az ünnepies megnyitó éjszakáján azonban a múlt bűnei helyett valami sokkal sötétebb csap le rájuk, vámpírok. A film a vámpirizmust erőteljes metaforaként használja a rasszizmus, a kisebbségek elnyomása és a kulturális javak kizsákmányolása elleni küzdelem bemutatására.

0: voltál.
1: A Bűnösök című film zenéjét az Oscar-díjas Ludwig Göransson szerezte. A zene nem csak háttérként szolgál, hanem a film nyelvezetének és DNS-ének szerves része. Göransson mély, atmoszférikus, blues-orientált és jazzes dalamvilágot alkotott meg, amely tökéletesen idomul a korhű hangulathoz.
2: Sok mindent láttam már. Embereket meghalni. Úgy, ahogy nem is képzeltem, hogy lehet. Szeretlek, testvér. Légy óvatos.
3: Az leszek. Ryan Coogler.
2: De hiába láttam annyi mindent.
3: A Fekete Párduc és a Creed rendezőjének.
2: Soha nem láttam démonokat. Se szellemeket.
3: Új látomása.
2: Se mágiát.
3: A félelemről.
2: Mostanáig. Menjünk be a házba.
4: Engedjetek be! Ez valami nagyon durva dolog!
5: Ha sokat táncolsz a sátánnal...
4: Halljátok! Engedjetek be! Nyissátok ki! Nyissátok ki! Nyissátok ki!
5: Ne csodáld, ha egyszer haza kísér.

A bűnösök rekordmennyiségű 16 Oscar jelölést kapott, ezekből végül 4 díjat nyert meg. A film elhozta az aranyszobrot a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Michael B. Jordan elnyerte élete első Oscar díját az Iker pár Smoke és Szek megformálásáért. Díjat kapott az eredeti forgatókönyv. Ryan Coogler vihette haza az Oscart a film egyedi gótikus horrorba ágyazott történetéért. Díjazták továbbá az operatőrt Autumn Dorald Arkapót, aki történelmet írt, ugyanis az Oscar történetében ő az első női operatőr, aki megnyerte a díjat. Az eredeti filmzene is elismerést kapott különleges blues és jazz alapú dallamvilágáért.

A kritikusok dicsérik Ryan Coogler bátor és magabiztos rendezését a Bűnösök című film kapcsán. Azt írták, sietség nélkül, gyönyörű, hosszú beállításokkal építi fel a film sűrű, folytogató atmoszféráját. Kiemelik még Michael B. Jordan alakítását. Ő alakítja az ikerpár mindkét tagját. A filmszakértők szerint a kettős játék nem hat olcsó trükknek, a színész teljesen elkülöníthető karaktereket formál meg. Emellett a dialógusokat autentikusnak tartják, az akció jeleneteket pedig véreseknek és intenzíveknek, ami egy horrortól el is várható.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja, tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: A bűnösök a közönség körében is hatalmas sikert aratott. Világszerte több mint 320 millió dolláros bevételt hozott a mozikban. A nézők szerették a film elsöprő energiáját, és azt, hogy végre egy teljesen eredeti, nem franchise-ra épülő hollywoodi blockbustert láthattak. Sokan kiemelték, hogy a filmet IMAX-ben érdemes megnézni, mert a vizuális világ és a dübörgő hangzás ott érvényesül igazán. A fórumokon többen írták, hogy a film olyan, mint egy sodró ritmusú koncert, ami a stáblista lepergése után is hosszú ideig a nézővel marad.

Filmzenei műsorunkban a Bűnösök című 2025-ös amerikai zenés dráma, horror, thriller dalait hallhatták. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Lezárult a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági középiskolás programjának idei tanéve a Szabadkai Képzési Központban. Az ünnepélyes évzárón a diákok okleveleket vehettek át, emellett szakmai előadások és interaktív műhelymunkák is színesítették a programot. Az MCC középiskolás programjában jelenleg 114 aktív hallgató vesz részt. Az idei tanév során több mint 40 foglalkozást és csaknem 80 eseményt szerveztek a Szabadkai Központban, a fiatalok pedig nemzetközi tanulmányutakon és táborokban is részt vehettek. A rendezvény vendége volt Mácskovics Martin, világbajnoki ezüstérmes evezős, aki amerikai tanulmányairól és tapasztalatairól tartott előadást. A rendezvény ünnepélyes bizonyítvány átadással zárult. A zentai Tiszaparton tegnap kezdetét vette a 14. Tisza Virág Fesztivál. A rendezvény már az első napon nagy tömeget vonzott. A látogatókat idén 4 helyszínen várták programokkal. A kézművesek utcájában helyi és környékbeli alkotók mutatkoztak be. A Bor utcában borkóstolók és koncertek szórakoztatták az érdeklődőket, míg a Gyerekvilág a legkisebbeket várta. A Művészetek utcájában Kárpát-medencei értékbemutatót és kézműves foglalkozásokat szerveztek. Az esti órákban a nagy színpad koncertjei teremtettek fesztivál hangulatot. A programsorozat ma is folytatódik a Tiszaparton. Hamarosan kezdetét veszi az idei aratási szezon, ezért a szakemberek a mezőgazdasági gépek műszaki állapotának ellenőrzésére hívják fel a gazdák figyelmét. Az aratási és betakarítási munkák során használt gépeknél kötelező a tűzoltó felszerelés és a mezőgépvizsga megléte. A szabályok szerint a traktorokon legalább 6 kg-os, a kombájnokon pedig 9 kg-os poroltót kell tartani. A szakértők szerint különösen fontos a kombájnok átvizsgálása, hiszen a legkisebb meghibásodás is komoly károkat okozhat a földeken. A szezon előtt ellenőrizni kell a csapágyak állapotát, a vágóasztal késeinek minőségét, valamint a motor tűzveszélyes alkatrészeit is. A megfelelő felkészítése és az előírások betartásával jelentősen csökkenthető a tűzesetek és a műszaki meghibásodások kockázata az aratás idején.
3: Sport.
4: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportkörében ma és holnap több mérkőzést is rendeznek, köztük a Katar-Svájc összecsapást, amit hazai idő szerint 21 órakor kezdenek. A B csoport mérkőzése különösen fontos mindkét válogatott számára, hiszen a továbbjutás szempontjából már a nyitó fordulóban értékes pontok kerülhetnek a birtokukba. Ugyanakkor az éjszakai program is tartogat rangadókat. A C csoportban éjfélkor Brazília-Marokkó mérkőzés következik, amelyet a torna egyik legjobban várt csoportmeccseként tartanak számon. Ugyancsak ebben a csoportban játszik egymás ellen Haiti és Skócia csapata is. A mérkőzés éjjel 3-kor kezdődik, ezután pedig már a D csoport következik, ott Ausztrália Törökországgal csap össze reggel 6 órakor.
3: Időjárás.
4: Holnap tovább melegszik a levegő, már 28-30 fokot mérhetünk majd a nap legmelegebb óráiban, ugyanakkor országszerte kell záporokra, zivatarokra számítani. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hétvége felé akár már a 35 Celsius fokot is.
0: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
4: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Készül a színpad, jönnek a sztár.

0: érted? Ez az érzés olyan jó, hogy fel nem fogható.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Szombaton és szombatonként ezen a hullámhosszon a 107,1-en, a 107,9 MHz-en. Ez a műsor hallható, aminek Slágergyár a cím, és egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon, és ne felejtjétek el, ez egy olyan műsor, ahol az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, és bele is lehet szólni a műsorba, mit szeretnétek meghallgatni a mai műsor ideje alatt. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőség, írjatok vele, írjátok meg, mit szeretnétek meghallgatni, mit csináltok. Természetesen nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincsen semmi sem kőbevésve. Tehát a fő célunk az, hogy azok, akik követik ezt a mai műsort, jól érez magukat, tehát akkor sok minden más is bele-bele fér a nosztalgia hangvételű zeneszámok mellett. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Váradi Valentina keverőpult mögül üdvözöl benneteket. Az első felvétel már is korongon van, fogadjátok tőlünk sok szeretettel. This is my song, ez az én dalom, mert ez a dal címe. Petula Clark az előadója.

Most amint látom az első zenekérések, amelyek ehhez a műsorhoz szólnak, jóval a műsor kezdet előtt befutottak, de benne van a slágergyár, Manó, tudom, hogy ennek a műsornak szól. Itt van Robi például, több mint 5 órával a műsor kezdet előtt jelentkezett, és üdvözlet mindenkinek ezen kívül, Engi Istvánnak, valamint párjának és a kis ügyes Ivánnak nagy kitartást kíván, hiszen a második hely szép rajzból nagyon szép eredmény, és tulajdonképpen szeretne kedveskedni ennek a kis Ivánnak, a Robi a mai műsoron keresztül, rám bízta a választást, nem volt túl nehéz, hiszen van olyan felvétel, ami a festőművészekről szól, a dal címe Painter Man, a Painter Man, a festőművész, volt egyszer kicsi kezdő, mint a kis Iván.

0: Kornélia Szabadkáról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, aki ezt a műsort követi. Zenekérése jóval a műsor kezdet előtt befutott SMS oldalunkra, és így hangzik: szemedben megcsillant egy könycsepp.
1: Szemedben megcsillant egy könycsepp.

Egy rövid lélegzetű Elvis Presley felvitellel szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból a Slágergyár mai hallgatóinak. Annak idején, ha ő emlékszem, a dalt úgy fordítottuk le, hogy a dal témája valami, ami hihetetlenül szomorú, remélem nem tévedtünk annak idején, mikor ezt a fordítást megszerkesztettük, kitaláltuk. Most ez a felvétel következik. Elvis Presley.

István és Géza Kisest jelentkeztek, az ő SMS üzenetük is, amint látom, több mint 3 órája útnak indult, itt van az SMS oldalunkon, üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak, tehát tudom, hogy ebben a műsorban szeretnék meghallgatni azt a dalt, melynek a címe Csiripelő madarak.

mert mondom, a felvételével a slágerjegyzel mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Nem kérte senki sem ezt a zeneszámot, de bízom benne, hogy valamennyi slágerjegyzel hallgatónak elnyeri a tetszését. Nagy név a múltból, valahogy 60-as évek, vagy itt valahol volt népszerű, és következik tőle a sok jó dal közül egy, az Impossible Dream, egy lehetetlen álom.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 0629-531-es telefonszámon lehet. Tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 20:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

És hát tőle egy gyorsabb ritmussal következik egy nagy sikerszám a múltból, eredetileg így hangzott a dal címe, quando, quando, quando, magyarul egész jó a fordítása, mikor jössz már én felém?

A következő felvételt egy virágnemű hallgatón kedvéért fogjuk lepörgetni a mai műsorban. Azt írott kedves virág, hogy hello slágergyár, üdvözlet mindenkinek, egy csodás dalt szeretnél meghallgatni, egyetértek veled. A következő felvétel, amit virág kér, valóban szerintem is ebben a kategóriába tartozik, a csodás dalok közé, mert a dal címe Találkozás.

Miből is jelentkezett, üdvözlet a rádió csapatának és a hallgatóknak a szép napfényes tengerpartról. Wow, ott is fogható a műsor. Hát irigyellek benneteket, akárhol is vagytok. Amit szeretném meghallgatni, kedvesébe itt van nálam kéznél. Hol jársz? Ez a dal címe.

A következő pár percben ezzel a hullámhosszon egy László hallgató kérésére egy olasz énekesnő név szerint Gioia Cinquetti hangja lesz hallható. A két dal címe így valahogy hangzik, a Nonna Letta, magyarul valami olyasmit jelent, hogy nem vagyok elég idős.

Műsorodőnknek ebben az első órában még két felvételt tudunk meghallgatni, mind a kettő zenékérés teljesítése lesz. Először egy Szabadka hallgató név szerint Nelly kedvében fogok járni. Üdvözletét küldi mindenkinek, és azt a felvételt szereti meghallgatni, amit ebben a műsorban hallott először, másodszor, és ki tudja hanyaszor, de most már ő kéri. A dal címe, de szeretnénk. Majd utána Korda György felvétele találkozik, mert Matilka, aki Szabadkáról jelentkezett, és üdvözletét küldi a stúdióban dolgozóknak, hallgatóknak, ezen kívül a fiának is szeretek kedveskedni, aki Ausztriában hallgatja ezt a mai műsort, az internetek hála, a Szivárvány filmben című dalt szeretné meghallgatni.

0: reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Jelentős változásokra számíthatnak, akik Görögországban szeretnének nyaralni. Azok, akik az elkövetkezendő napokban indulnak a Halkidiki félszigetre, az Olimposzi Rivierára vagy a Jón-szigetekre, új helyzettel találkoznak majd a tengerparton, ugyanis a görög hatóságok erre a szezonra új szabályokat vezettek be, és minden korábbinál szigorúbb strandellenőrzéseket tartanak. A görög illetékes minisztérium elindította ugyanis a Coast alkalmazást is, amivel a turisták a helyszínen ellenőrizhetik, hogy egy strandbár rendelkezik-e engedéllyel a napágyak bérbeadására, illetve nem foglal-e el a törvényben megengedettnél nagyobb területet. Drónok járőröznek majd a partvidéken és a szabályokat megszegő vendéglátó helyekre 2000 és 60 ezer euró közötti bírságot szabhatnak ki. Július 1-től többet kell fizetniük azoknak, akik a Temu, a Shein vagy az AliExpress online áruházakból rendelnek termékeket. Az új szabályozás értelmében minden az Európai Unión kívülről érkező kereskedelmi árut tartalmazó küldemény után külön díjat számolnak fel. A szerb posta tájékoztatása szerint minden importált, vámtarifaszámmal ellátott termék után 3 eurós vámjellegű díjat kell majd fizetni. A posta minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió országaival folytatott postaforgalom zavartalan maradjon. Ugyanakkor arra számítanak, hogy az új szabályok miatt csökkenhet a külföldről rendelt csomagok száma, különösen az alacsony értékű termékek esetében. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-ig tart Szerbiában. A bizonyítvány osztást június 28-án tartják. A ballagok számára már május 29-én befejeződött a tanítás. A tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit pedig június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára pedig jövő pénteken, június 19-én ér véget a tanév.
6: Sport.
10: A társházigazda kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken, története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó világbajnokság B csoportjának nyitó fordulójában. A tengeren túli gárda a korábbi két részvétele alkalmával lejátszott 6 meccs mindegyikét elvesztette. A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a 4-es favoritjának tartott Svájccal. A társházigazda amerikai válogatott könnyedén 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengeren túli labdarúgó világbajnokság D csoportjának nyitó fordulójában. Ahogy a másik két társházigazdánál, ugye az első Egyesült Államokbeli meccset is egy 90 perces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. Ma és holnap is több mérkőzést rendeznek majd a VB-n, köztük a Katar-Svájc összecsapást, amit hazai idő szerint 21 órakor kezdenek. A B csoport mérkőzése különösen fontos mindkét válogatott számára, hiszen a továbbjutás szempontjából már a nyitófordulóban értékes pontok kerülhetnek a birtokukba. Ugyanakkor az éjszakai program is tartogat rangadókat. A C csoportban éjfélkor Brazília-Marokkó mérkőzés következik, amelyet a torna egyik legjobban várt csoportmeccseként tartanak számon. Ugyancsak ebben a csoportban játszik egymás ellen Haiti és Skócia csapata is. A mérkőzés éjjel 3-kor kezdődik, ezután pedig már a D csoport következik, ott Ausztrália Törökországgal csap össze reggel 6-kor.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 25 fok van, holnap tovább melegszik a levegő, már 28-30 fokot is mérhetünk majd a nap legmelegebb óráiban, ugyanakkor országszerte kell záporokra, zivatarokra számítani.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
9: Ne maradjon le a fontos dolgokról. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
11: Majd műsorodunk második órában léptünk, egy zenei kérés teljesítésével indítunk műsorodunknek ezt a részét. Attila Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkitől, és a Delilah magyar változatát szeretném meghallgatni. Nos, kedves Attila, többen is adják elő a Delilah-t magyarul, mint például Kós János is, és ez van most kéznél nálam.

Ilonka kérésére a Sors Szimfónia című felvétel következik. Végvári Ádám előadásában, ez a Végvári Ádám, szoktam mondani, a Neoton Família férfi hangja.

A következő zeneszáma, amit Pór Péter fog előadni, és a dal címe Gratulálok, egy alkalomhoz illő dalt választott Matildka, mert ő az, aki szeretne Ábrahám Antinak születés és névnapja alkalmából szívből gratulálni a mai műsoron keresztül a Gratulálok című zeneszámmal. Mi is gratulálunk a stúdióból Antinak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Babi Weiberen jelentkezett, üdvözlet a hallgatóknak, valamint a stúdióban dolgozó Valentinnak és jó magamnak. Nos, kedves Babi, az igazság, hogy még valami dolgozik ebben a stúdióban, méghozzá az Air Condition, de soha nem kap senkitől se üdvözletet, pedig nagyon jó, hogy létezik. Na, vicceltem egy kicsikét, de Babi kérésére Omega felvétel következik, a nyári éjek asszonya.

Két zeneszám következik, szoros egymás után, mind a kettő zenekérés teljesítése lesz. Először Valéria kedvében járok, aki Topolyáról jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek. Azt írott, kedves Valéria, nálad sül a rocsogtatott palacsinta, nem tudom milyen, de jól hangzik, és cserébe a Régi Presszó ablakánál című zeneszámot szeretnéd meghallgatni, majd Slavica kérésére Bobby Solo felvétele következik, a Luna Rossa.

0: Ábrahám László SMS-ben jelentkezett a szlovákiai Nagy Szalancról. Üdvözlet mindenkinek, és Korda György felvételét szereti meghallgatni mai műsorban, amelynek a címe Régi kép.
1: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengedte a látványa, hogy ránk néztek.

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámat nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírdogált. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat sárga rózsával.

Lenke Csantavérő jelentkezett. Borongos szép napot kíván a hallgatók. Nos, kedves Lenke, utána néztem a helybeli szakembereknél, hogy tulajdonképpen mit is jelent. Azt mondják, a nap ugyanúgy süt, mint máskor, csak éppen a felhőktől nem látszik. Ettől függetlenül jó rádiózást kívánsz mindenkinek, és harangozó terész felvételét szeretnéd meghallgatni, mert ennek a címe: Szeretném bejárni a Földet.

Az üzenet SMS oldalunkról futott be, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak, ezen kívül Svédországban drága Mihályi Roxanának ballagás alkalmából gratulálnak, és további sikereket kíván neki szerető családja. Egy vidám hangvételű zeneszámmal szeretik megünnepelni ezt a napot. Legyen akkor ez a vidám hangvételű zeneszám az Aranynaplemente az égei tenger fölött.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

Lássuk, mi lesz még hallható itt a híradóig. Először József kérésére, aki orvos jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és az Álmodj királylány című Homonyuk Sándor felvételt szeretné meghallgatni, majd Ani kérésére következik a Tükörkép, utána viszont Alex Fox pötyögtető gitárját egészen a híradó kezdetéig, és utána a híradó után ismét én és ti.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A híradó témái közül kiemeljük. Megy napok Bács-Fekete-hegyen, kirakodással, kiállítással, főző és sportversennyel fűszerezve. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára. Eredményes tanévet zárt az MCC középiskolás programja. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, mondta Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. Fociból ma sem lesz hiány, mondjuk a várható mérkőzéseket és időpontokat. Jönnek a részletek. A megy nem csupán gyümölcs Bács-Fekete-hegyen, hanem a település egyik legfontosabb jelképe is. Az időbőséges termés különösen jó alkalmat teremtett arra, hogy a helyiek és a vendégek együtt ünnepeljék meg a megynapokat és a falunapot. A hagyományos főzőverseny mellett sportesemények, kiállítások és kirakodóvásár is várta az érdeklődőket. Szabó Regina riportja.
5: A főzőcsapatok már a kora reggeli órákban begyújtottak az üstök bográcsok alá, hogy elkészítsék a marha pörköltet. A szakácsok szerint a végeredményt nagyban befolyásolja a hagyma aránya, az alapanyagok minősége és a főzés módja. Faragó Péter, a Bács-Fekete-hegyi Nikolaj Gyurkovics általános iskola igazgatója.
6: Az iskola gyakorlatilag az első évtől kezdve képviselheti magát a rendezvényen. Minden évben a teljes tantestület, illetve egy nagyobb része részt vesz, főzünk egyet, jól érezzük magunkat, minden évben itt vagyunk.
7: Hol tart épp most a pörkölt, és hogyan készítik?
6: Most két bográcsba főzünk, gyerekbarát, meg férfias bográcsot főzünk. Az egyik az enyhébb lesz, az a versenyre lesz benevezve, a másik pedig hát a mi saját lelkünknek fog készülni.
5: A feketicsi megy idén bőségesen termett, minden fa tele van a ropogós meggyel. Az egyedülálló, sötét színű és kiváló ízű gyümölcsből kialakított prima fajta ma már a falu egyik legismertebb jelképe. A helyiek generációk óta termesztik, és lekvárok, borok, pálinkák, valamint számos más termék formájában igyekeznek tovább öregbíteni hírnevét. Horkai Zsolt, termelő.
8: Mindinkább a reneszánszát éli a mi megyünk, mert ugye nagyon magas az antioxidáns tartalma, nagyon értékes a gyümölcsnek, és ez a mai világban, ebben a rohanó, stresszes világban egyre nagyobb hangsúlya van ugye az egészséges táplálkozásnak, és ez a mi megyünk, ez első sorban ez egy nagyon jó pótlás ebben. Ugye nagyon egészséges maga ez a megy, a gyümölcs, magas az antioxidáns tartalma, és úgy gondolom, hogy az egészséges életmód része kellene, hogy legyen.
5: A megynapok népszerűségét az is mutatja, hogy számos főzőcsapat érkezik egész Vajdaság területéről, emelte ki Bojtos Béla, a Bács-Fekete-hegyi helyi közösség elnöke. Hozzátette, itt mindenki nagyon jól érzi magát, és közösen eltöltenek egy szép napot.
9: 51-2 bogrács főző van, akik beneveztek, és ott mindenhol 8-10-15 ember van. Tehát ez, hogyha beszorozzuk 50-nel, a 10-et, akkor az elég sok ember, és ezeknek legyenek a barátjai is még hozzá, meg még hoztak hozzá húst, hogy elég legyen, mert többen vannak, mint a kiportiózott húsmennyiség. Tehát hihetetlen, hogy mekkora népszerűsége van, és máshonnan is jönnek a környék településeiről.
5: Míg a bográcsokban főtt a pörkölt, a sportpályákon és a sportcsarnokban is zajlott az élet. A hagyományos teke és tenisztorna mellett a falunapi birkózótorna is sok résztvevőt vonzott. A színes eseményről Közelkép című műsorunkban láthatnak egy hosszabb, átfogóbb összeállítást.
4: Kibővítették a nyomozást a belgrádi Szenyák városrészben található 27 nevű étteremben történt gyilkosság ügyében. Az ügyészség szerint a főgyanúsított Sasha V. egy korábbi konfliktust követően visszahívta az áldozatot az étterembe, majd több lövéssel megölte. A lövöldözésben mások élete is veszélybe került. A nyomozás adatai alapján többen is segíthettek a bűncselekmény eltussolásában. Eltüntették a nyomokat, elrejtették a holttestet, és egyes rendőrök sem jelentették az esetet. Az ügyben összesen 11 ember érintett, köztük rendőrök és egy volt magas rangú rendőri vezető is. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-ig tart Szerbiában. A bizonyítványosztást június 28-án tartják. A ballagok számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-e és 17-e között írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit pedig június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára egy héttel tovább tart a tanév, a nyári szünetet jelző csengő szó számukra jövő pénteken június 19-én szólal meg. Hivatalosan is lezárult a vajdasági középiskolás program idei tanéve a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjában. Az ünnepélyes oklevél átadó mellett szakmai előadások és interaktív workshopok is várták a résztvevőket. Csernai Panna beszámolója.
0: Intenzív és eredményes tanévet zárt a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági középiskolás programja. Idén több mint 40 alkalommal tartottak foglalkozást a diákoknak, ami mintegy 80 eseményt jelent csak a szabadkai képzési központban. Emellett több nemzetközi tanulmányúton, táborban is részt vettek a fiatalok. Vörös Valentina, Szabadka.
3: Legfőbbképp az önfejlesztést tudnám kiemelni, ugyanis nagyon sokat segített abban, hogy egyrészt jobban megismerjem magam, jobban megismerjem, hogy mit szeretnék így az életben választani, illetve így a maga az életnézetet is kinagyobbította számomra, és nagyon sok dologra vissza fogok szerintem emlékezni majd az élet során, amit az MCC eddig adott nekem.
0: A tanév lezárása mellett a rendezvényen a diákok szakmai előadásokon és műhelymunkákon keresztül bővíthették ismereteiket. Mackovics Martin, szerbiai világbajnoki ezüstérmes evezős, második alkalommal tartott előadást az MCC-ben.
10: 2014-18-ig Amerikában tanultam, aztán úgy döntöttem, hogy visszajövök Szerbiába, és ugye erről fogom beszélni, hogy hogy jutottam el egyáltalán oda Amerikában, milyen volt ott az a 4 év, mit tanultam, és hogy is működik az az amerikai rendszer.
0: Az idei tanév végén 19 végzős középiskolás vehette át a program bizonyítványát. Szeles Réka, az MCC középiskolás program szabadkai képzési központjának régió koordinátora.
11: A középiskolás programnak 114 aktív hallgatója van. Ebből természetesen mindig azok a diákok jönnek el az alkalmakra, akiket egy-egy esemény érdekelni szokott. Ez nagyon változatos volt az idei tanévben, ugyanis hetente több eseményünk is volt, nyitottunk a diákprojektek felé is. Ennek keretében volt drámaszakkörünk, volt természettudományos klubunk, volt egy Strava közösségünk, akik a sportot helyezték előtérben, valamint elsősegély alapokat is tartottak egymásnak a diákok. Emellett volt vitaklubunk, is, tehát mondhatjuk, hogy rendkívül gazdag volt ez a paletta, amit maguk a diákok kezdeményezésére hívtunk elő, és így zömében 8, 25, 30, 40, mindig attól függően, hogy melyik diákot, melyik program sikerült, hogy megfogja.
0: Az esemény részeként Petró Tímea, az ELTE tanárképző központjának hivatalvezetője, a fiatalokat a jogi alapokba vezette be. Emellett a diákok saját élményeiken keresztül mutatták be az elmúlt tanév legmeghatározóbb mérföldköveit. A rendezvény ünnepélyes bizonyítványátadással zárult.
4: Az előző Orbán kormány a nyilvános kommunikációjával ellentétben az Európai Unió bíróságának migrációs ügyben hozott ítéletének végrehajtására készült. Erről is beszélt Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint ennek részeként Vitnyéden egy akár 500 fős befogadó központ kialakítását tervezték, amelyre több milliárd forintot szánhattak volna. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ügyben további dokumentumokat hoznak nyilvánosságra. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jelenlegi kormány nem tervez migráns táborokat vagy tranzitzónákat létrehozni Magyarországon, és olyan megoldást keres, amely megfelel az uniós jognak, de nem jár illegális migránsok befogadásával.
12: Ami politikai felelősség felmerülhet szerintem, az egészen elképesztő ebben a történetben. Hogy büntetőjogi felelősség ebben a konkrét ügyben van, azt nem tudom. Más ügyekben ugye konkrétan elmondtuk, akár a költségvetés meghamisításánál, vagy túlárazásoknál, hogy egyértelműen büntető felelősség is van, és ott feljelentést is tettünk, vagy teszünk. A vizsgálóbizottságok összehívását ugye nem a kormány kezdeményezi, hanem a, mondjuk az országgyűlési frakciók. Én nekem még, mivel most jelentettük be az adagokat, nem volt lehetőségem a frakciót tájékoztatni a részletekről, úgyhogy majd eldönti, de én nem tartom kizártnak, hogy ebben is kell, és meg kell hallgatni a szereplőket.
4: Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke. A párt szombaton megtartott tisztújító kongresszusán a küldöttek egy évre újra választották a politikust. A kongresszuson emellett a Fidesz szervezeti átalakításáról is döntöttek, amelynek célja a párt működésének megújítása a választási vereséget követően. A volt miniszterelnök szerint a Fidesz hibás kampánystratégiája, a fiatalok körében elszenvedett súlyos vereség és az ellenfél hatékonyabb mozgósítása vezetett a kudarchoz. Bejelentette a párt szervezeti átalakítását, új vezetők érkezését és generációváltást is. Orbán Viktor szerint a Fidesznek ismét mozgalmi párttá kell várnia, amely őszre készen állhat a kormány politikájával szembeni ellenzéki fellépésre.
13: A magyar politikában ma egy liberális kormány áll szemben egy nemzeti ellenzékkel. Ez az új helyzet változást követel tőlünk. Egy dolog nem változik, nekünk mindig a hazánkat, Magyarországot kell szolgálnunk. De másképp kell szolgálni a hazát kormányról, és másképpen ellenzékből. Ilyenkor meg kell változtatni a testtartást, másképpen kell szerkeszteni a mondandónkat, a hangfekvés is változik, és az ellenzékből az embereket is másképpen kell szolgálni, hiszen nincs kormányzati hatalom a kezünkben, nem hozhatunk kormányzati döntéseket. Ellenzékben az emberek hangjának kell lennünk.
2: Sport.
4: A társházigazda kanadai csapat a bosnyákokkal játszott 1-1-es döntetlennel pénteken, története első pontszerzésének örülhetett a labdarúgó világbajnokság B csoportjának nyitófordulójában. A tengeren túli gárda a korábbi két részvétele alkalmával lejátszott 6 meccs mindegyikét elvesztette. A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a 4-es favoritjának tartott Svájccal. A társházigazda amerikai válogatott könnyedén 4-1-re verte a paraguayi csapatot pénteken a tengeren túli labdarúgó világbajnokság D csoportjának nyitófordulójában. Ahogy a másik két társházigazdánál, úgy az első együttes és Egyesült Államok beli meccset is egy 90 perces megnyitó előzte meg, melyen a legnagyobb sztár Katy Perry volt. Ma és holnap több mérkőzést is rendeznek a VB-n, köztük a Katar-Svájc összecsapást, amit hazai idő szerint 21 órakor kezdenek. A B csoport mérkőzése különösen fontos mindkét válogatott számára, hiszen a továbbjutás szempontjából már a nyitó fordulóban értékes pontok kerülhetnek a birtokukba. Ugyanakkor az éjszakai program is tartogat rangadókat. A C csoportban éjfélkor Brazília-Marokkó mérkőzés következik, amelyet a torna egyik legjobban várt csoportmeccseként tartanak számon. A brazilok a végső győzelem egyik esélyeseként lépnek pályára, míg Marokkó a legutóbbi világbajnokság után ismét bizonyítani szeretne. Ugyancsak ebben a csoportban játszik egymás ellen Haiti és Skócia csapata is, a mérkőzés éjjel 3-kor kezdődik majd. Ezután pedig már a D csoport következik, ott Ausztrália Törökországgal csap össze reggel 6-kor. A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A Mária Rádió napját ünnepelték a Szabadka melletti Szentkúton, és kezdetét vette a Tiszavirág Fesztivál Zentán. Jönnek a részletek. A Mária Rádió napját ünnepelték a Szabadka melletti Szentkúton, a Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhelyen. A rendezvényen a rádió hallgatói, önkéntesei és támogatói találkozhattak személyesen, miközben közös imádságokkal, előadásokkal és lelki programokkal gazdagodtak. Az egésznapos esemény a hit megéléséről és a közösség erejéről szólt. Rózsa Krisztina járt a helyszínen.
14: A résztvevők közösen ünnepelték Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepét, amely a teljes lelki tisztaságot, valamint Jézus és az emberiség iránt érzett mély anyai szeretetét ünnepli. Arra hívja a hívőket, hogy példáját követve tárják szívüket Isten felé, egész nap imádságos, szeretetteljes légkörben kapcsolódhattak be a programokba. Petrich László Adáról érkezett, és sokszor hallgatja a Mária rádiót.
15: Nem mondom, hogy napi szinten, de szóval faktikusan napi szinten, mert 3 órakor az Irgalmasság rózsafűzért, általában Mária rádión keresztül, vagy azok a testvérekkel imádkozom. Sokszor hallgatom az erdélyi Mária rádiót is, meg a szabadkait is.
14: Nagy József, nyugalmazott plébános, előadást tartott a résztvevőknek.
16: Mária által Jézushoz, ez a hivatalos címe, de azt hiszem arról fogok beszélni, hogy miért pont Mária rádió, ez a rádió egyrészt, és aztán Mária szerepéről, küldetéséről velünk kapcsolatba, és hát főképp arról, hogy Mária tisztelet az nem egy végállomás, mert Mária által el kell jutni Jézushoz, és Jézus által a Szentlélekben az Atyához.
14: A Mária Rádió napja ismét alkalmat teremtett arra, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozzanak, megerősítsék hitüket és kapcsolataikat. Palatinus István, a Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója.
17: Mária Rádió szerkesztősége úgy határozott, hogy ezen a napon ünnepli meg a Mária Rádiónak a napját. Ez egy nagyon-nagyon fontos nap számunkra, mert ilyen alkalmakkal mindig találkozunk a hallgatóságunkkal. Együtt vagyunk élőben is, tehát nem csak a rádión keresztül vagyunk hallhatók, hanem élőben. Minden alkalommal a Szűzanya életét próbáljuk szemlélni.
14: Az esemény során lehetőség nyílt a Szent Jónás elvégzésére is. A kegyhely csendes környezete sokak számára nyújtott alkalmat a megnyugvásra és az elcsendesedésre. A rendezvény végül baráti beszélgetéssel zárult.
4: Újra élettel és pezsgő hangulattal telt meg a zentai Tiszapart, tegnap ugyanis kezdetét vette a Tisza Virág Fesztivál. A nyár elejé rendezvény sorozat már az első napon hatalmas tömeget vonzott. A látogatókat idén már 4 különböző helyszínen várták, gazdag kulturális és családi programokkal, kézműves vásárral, borutcával, valamint a Művészetek utcájában Kárpát-medencei érték bemutatóval. Az esti órákban a nagyszínpadi koncerteké volt a főszerep. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
18: A rendezvény már az első napon rengeteg látogatót vonzott a folyópartra, köztük olyanokat is, akiknek ez a hétvége már évek óta fix pont a naptárban. Cveich Ognyen.
19: Kisgyermekkorom óta, tehát visszaszámon is tudom az éveket, mióta emlékszem rá, mindig szerves részét képzi a nyár első részének a Tisza Virág Fesztivál számomra, és egyrészt azért szeretem, mert számomra ez a leghangulatosabb fesztivál a városban, nagyon nagy terjedelmű is, és általában mindig valami olyan programmal rendelkeznek, ami mindenkit megfog.
18: A fesztivál egyik legnépszerűbb és legszínesebb színfoltja idén is a Kézművesek utcája, ahol a helyi és környékbeli alkotók mutathatják be egyedi termékeiket. A látogatók a legkülönfélébb portékák közül válogathatnak, a hagyományos daraboktól kezdve a modern termékekig. Vas Edit.
20: Természetes kozmetikumokat készítek, és azokkal jöttem ki a vásárba. Bemutatná őket esetleg? Igen. Tehát vannak kecsketeljes szappanok, hajmosó szappanok, vannak bőradírok, testápolók, dezodorok, arclemosó, ilyen tonikok.
18: Miközben a Kézművesek utcája vásári forgatagról, a Gyermekvilág pedig az Ugrálóvárról és a gyermekprogramokról szólt, addig a Bor utcában a környékbeli borászok legfinomabb nedvét kóstolhatták meg az érkezők, a hangulatot pedig a kis színpadi fellépők fokozták. A rendezvény folyamatosan bővül, így idén már 4 különálló helyszínen várták az érdeklődőket a szervezők. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
21: 11. alkalommal kerül megrendezésre a Tisza Virág Fesztivál, immáron 4 helyszínen zajlanak a programok. A legkisebbeket a Tisza Virág gyermekprogram, gyermeksarok várja, a borkedvelőket a Bor utca kellemes hangulatos koncertekkel, a Művész utcában az idei évben az egész Kárpát-medencéből érkeztek kézművesek, népművelők, és ott ők mutatkoznak be, de néptánc, népzene is minden nap, mind a két nap várja a kilátogatókat, a nagy színpadon pedig igazán erős zenekarokat sikerült az idejében hívni.
18: A fesztivál különleges kísérő programjaként a Művészetek utcájában, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében egy Kárpát-medencei értékbemutató napot is tartottak. Itt a látogatók gazdag kiállításokat tekinthettek meg, a legkisebbeket és a családokat pedig izgalmas kézműves foglalkozások, többek között kovács bemutató, fazekasság, nemezelés és gyöngyfűzés várták. Az első nap méltó lezárásaként a nagy színpadon az igazán erős zenei felhozatali volt a főszerep, a buli egészen késő éjszakáig tartott. A rendezvény ma is folytatódik, ahol újabb izgalmas programok várják a Tiszapartra látogatókat.
4: Évadzáró műsor tartott péntek délután a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Tánc Egyesület. Az eseményen 11 táncot láthatott a közönség több mint 60 gyerek előadásában. A műsornak a Knesa Oktatási és Művelődési Intézet adott otthont. Fejős Ornella és Csernai Panna riportja.
0: Az évadzáró műsorban szóló és csoportos koreográfiák egyaránt helyet kaptak. A Bolero tagjai azokat a táncokat mutatták be, amelyeket a 2025-ös, 2026-os évad során sajátítottak el, és amelyekkel számos versenyen szerepeltek eredményesen. A lányok többsége már évek óta táncol. Nyári Kiara, a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Táncegyesület tagja.
1: 6 éve kezdtem át táncolni, mert hallottam, hogy nagyon jó itt a tánc, és én is bele akartam kezdeni ebbe a táncba.
20: Hogyan értékelnéd ezt a 6 évet, mennyire sikerült elsajátítanod a táncot, illetve mit szeretsz benne?
1: Nagyon szeretem a csapatomat, mert nagyon összetartóak vagyunk.
0: Versegi Boglárka, a Magyar Kanizsai Bolero Művelődési Táncegyesület tagja.
7: Nagyon szeretek versenyre járni, ha közelebb van, ha messzebb. Szeretek lenni a színpadon és átadni azt a táncnak, annak azt a művészetét, hogy az emberek is érezzék. A versenyek, nemrég voltunk ugye Romániába, voltunk Kanizsán, Zentán és Magyarországon.
0: A Bolero Művelődési Táncegyesület immár több évtizede azon dolgozik, hogy megszerettesse a táncot a fiatalokkal. Az oktatás során a klasszikus táncstílusok mellett a modern táncok is helyet kapnak. A hagyományos téli vizsgabára jelentkező gyerekek mellett éves szinten több mint 60 gyerekkel foglalkoznak különböző korcsoportban. Az érdeklődés továbbra is töretlen, évről évre sokan szeretnének csatlakozni a csoporthoz, emelte ki Tigyi Vörös Viktória koreográfus.
22: Eredetileg is sokan voltunk, de iratkoztak főként kicsikék, bébik, az a 4-5 éves korosztály, ők vannak most a legtöbben, meg lettek volna, még csak nem tudtunk többet vállalni. Minikből is volt egy-két iratkozó új. Az idei év, hát jó volt, hosszú volt. Februárban kezdődött a vizsgabállal, és márciusban megindult a versenyszezon, onnantól kezdve egészen múlt hétig minden hónapban mentünk versenyre.
0: Az évzáró műsor keretében az Egyesület oklevéllel és ajándékkal lepte meg táncosait.
4: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradónkat hallották.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, holnap már 28-30 fokot is mérhetünk majd a nap legmelegebb óráiban, ugyanakkor országszerte kell záporokra, zivatarokra számítani. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30 a hétvége felé, akár már a 35 Celsius fokot is. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Brasnyó Zoltán érkezik friss hírekkel, a viszonthallásra.

0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
1: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
2: Az apró hirdetések előtt egy felvételt tudunk meghallgatni. Andy Tillman az előadó a zeneszámnak, Ibolya kérésére következik az a felvétel, aminek a címe Nem tudlak elfeledni téged. I can't forget you.

0: reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
6: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
5: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
6: a 024 222 638-as számon.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 0-2, 92, 84, 531-es telefonszámon lehet. Tehát 0-2, 92, 84, 531. Felvásárolnak útkavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 06. Útkavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat,

0: típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 06-2-92-84-531-es telefonszámon. 02-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
4: Nelly Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a Slágergyár hallgatóinak. Talán az ihlette meg Nellyt, hogy a zenekérését elküldje SMS formájában, hogy a stúdió ablakából kitekintem, mintha észrevette volna néhány újabb első cseppet, hogy van összefüggés a kettő között, nem tudom, majd Nelly eldönti. Az átkozott nyár című dalt szeretné meghallgatni.

És akkor lássuk, halljuk, mi lesz hallható ezen a hullámos szemben a műsorban a következő percekben. A Boros család SMS-ben Nyegosevóból jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és egy dallal szeretnének kedveskedni Csantavéren Dósa Lenkének, akinek nemrég volt a szülinapja. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, kedves Lenke, mi is innen a stúdióból. A zeneszámot a Boros család küldi neked, a dal címe Ne számold az éveket, élvezd az életet. Majd utána egy szabad hallgató kérésére, aki szintén üdvözöl mindenkinek, következik az Egyetlen szó című zeneszám, amit ebben a műsorban hallott nemrég, és nagyon megkedvelt, és szeretné újra meghallgatni. Majd egy zeneszámmal kedveskedünk mi a hallgatóknak innen a stúdióból, ez a Szerelem érintése Chris Rea előadásában.

Katica SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Szekeres Adrien felvételével szeretne a mai műsoron keresztül kedveskedni Bert Irmának és párjának. A dal címe, amit Katica választott, így hangzik: Olyan, mint te.

Műsoridőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni. A zeneszámot ketten adják elő név szerint Cliff Richard és Olivia Newton-John, a dal címe, amit választottam ettől a duótól. I'm leaving it all up to you, majd pontos idejelzés után folytatódik a mai slágergyár.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

Mai műsorunk negyedik órába léptünk, Aranka is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretné meghallgatni a mai műsorban, melynek a címe Nem tudom, hogy szeretem-e.

Karesz Topolyáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írott kedves Karesz, hogy már régen hallottad a Kistején együttestől a Szájbe a gyerek című zeneszámot, hát egy kicsit helyesbítek, régen kértétek tőlem.

Rózsa Fájberen jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, egy gyönyörű dalt szeretné meghallgatni. A dal címe In My Dream, ezt többen is adják elő, nekem most ebben a változatban van itt Kézdi, bízom benne, remélem, hogy ez is tetszeni fog.

Elvira Weiberen keresztül jelentkezett a zenekérés egy fénykép kísérletében. Futott be a fényképen, egy nagy piros rózsa, gőzölgő, fekete kávételi cészel található. A Bézén együttestől szeretne meghallgatni egy felvételt, amelyben a mosolyról van szó. Nos, kedves Elvira, hát igyekszem minden hallgatónak a kedvében járni. Van itt nálam legalább két és fél nagy lemezre való anyag a Bézéntől. Egyikben sem emlegetnek mosolyt. Bízom benne, hogy a fél sikert is elkönyvelhetjük úgy, hogy valamit azért csak tettem az érdekedben. Az együttes neve stimmel, Bézén, de a dal címe Amore, szerelem.

Egy pörgős, vidám hangvételű zeneszám következik Slavica kérésére Rocco Granat előadásában, méghozzá az a felvétel, amivel Rocco Granat igazából világsztár lett, ez a Marina.

Az Amiga együttes felvétele következik, ez a zenekérés is aláírás nélkül futott be, nem igazán szoktuk ellenőrizni, hogy valós-e a név, aki kéri a zeneszámot, de mindegy, így is tudom teljesíteni, mert itt van kéznél az ezüst eső.

A következő pár percben egy olyan zenékérést fog teljesíteni, a csütörtöki rádiódiszka alatt futott be Virág aláírással, és úgy éreztem, meg is írtam, hogy tulajdonképpen az a stílus, ritmus, nem a rádiódiszkóval, inkább a slágergyárba, és ha nem felejtem el, akkor szombaton a slágergyárba teljesítem Virág nevű hallgatón kérését, bízom benne, hogy rádiókészülék mellett van, hallgatja, és büszke vagyok magamra, egy kis segítség, azért csak eszembe jutott, hogy mit ígértem csütörtökön. Chris Norman és Lori Bonnie Bianco adják el a felvételt, amit akkor kért Virág, és így hangzik, küldj egy jelet a szívemnek, send a signed to my heart.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600.

0: Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék TV-vel. www.stkable.tv.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
0: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ajánlót hallottak.
5: Ezen a délutánon.
6: A Manó a mikrofonnál. Most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
7: Zoltán Erika felvétele következik László kérésére, a dal címe Casanova.

A következő zeneszámot Oscar Harris és Humphrey Campbell közösen fogják előadni. A dal témája mi más, mint a szerelem. I'm still in love. Én még mindig, most is szerelmes vagyok.

quiero. Ti amo, mi amor. Yes, good day. Volume 10.

A következő zeneszámmal a Slágergyár hallgatóinak szeretnénk kedveskedni a stúdióból. Nos, kedves Slágergyár hallgató, tessék ide figyelni, mert a dal címe így hangzik: Mindent érted.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ő az, aki így köszön. Szia, szia, srácok!

Egy ismert téma következik, többen is előadják ezt a zeneszámot. Most Joe Cocker és Eric Clapton fogják elmuzsikálni azt a dalt, melynek az eredeti címe így hangzik: I put a spell on you, magyarul azt jelenti, megbabonáztalak.

Műsoridőnk ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, méghozzá Laci kérésére egy Adriánot jelentően a felvétel, de előtte hagyj feleljek azokra a kérdésekre, amik bebefutnak hozzám SMS-ben, a Viberen keresztül is, hogy lesz-e az idén is élő rádiódiszkó adás Palicsról. Igen, terve van véve, lesz. Ha csak nem tudom, mi nem történik, akkor augusztus 6-án csütörtök este találkoztatunk majd Palicson, a néhai Amfora lemezklub előtt, ahogy szoktam mondani, lesz Kaja Pia, számíthatok rá. Ha valami közben, hát akkor eltolódik az egész, de azt hiszem, hogy nem jöhet közben semmi, mert különben összehúzom a szemöldökömet, és a föntiek azt nem akarják látni, hallani. Ezt viszont már Laci kérésére indítottam el. Don't play that song for me. Ne állsz nekem azt a dalt.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

Mai műsorodon 5. órába léptünk. Egy olyan felvétel következik, amit régen pörgettem, engedtem, senki sem kérte, de hát bízom benne, hogy nem veszitek tőlem rossz néven, hogy néha-néha emlékeztetek benneteket, hogy valamikor ez egy népszerű felvétel volt. Shine on Dance.

Egy pörgős felvétel következik a Doliról együttes előadásában Elvira kérésére, aki üdvözöl mindenkit, és a Rock and Rollra hívlak című dalukat szeretné meghallgatni.

Gizés Lajos SMS-ben jelentkeztek. Üdvözlet, és Balázs Fetszótól az Évszakok című zeneszámot szeretik meghallgatni ezen a ebben a műsorban. Hú, hát nem is arról szeretni, kedves Gizés Lajos. Kevesebb, mint fél órára kértétek, és már is teljesítem.

A Foreigner együttes felvétele következik egy holgosi hallgató kérésére. A kérdal címe I wanna know what love is. Szeretném tudni, mi is az a szerelem. Hát erre nagyon nehéz választani szavakban, ezt érezni kell. Aki soha nem érezte, hát sokat veszített az életben.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: Ez itt a Manó Show, itt minden hallható.
3: Most Kis János Manó pörgeti a retrós lágereket a Szabadkai Magyar Rádióban. Tekerje fel a hangerőt, mert...
5: Ez itt a Manó Show.
6: Anni SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Hey című zeneszámot szeretnéd, kedves Anni, meghallgatni. Többen is foglalkoznak ezzel a témával. Iglesias például spanyolul is, meg angolul is előadta, de jól emlékszem, bízom benne, hogy jó még a memóriám. Először Roberto Carlos változatát engedtem, ezért fogom most ezt leadni Anni kérésére.

Éva is jelenkezett, azt írja, kedves Éva, hogy a múltkor kimaradt a Tornero című felvétel, amit szeretted volna meghallgatni. Hát az igazság, kedves Éva, hogy 1 óra 60 percben áll, és az az egész komplet műsor 6x 60 percből, ebben benne vannak a hírek, a híradó, a ajánlók, reklámok, és egy pár zeneszám, amelyeket nekem kell válogatni, mert tudom, hogy nem mindet ismertek, szóval is akkor jövök azokkal, amiket ajánlom, és jövőben majd kéritek tőle. Azt, ha mind összehozzuk, akkor tulajdonképpen 6 óra nem elég. Valamikor 4 órás volt ez a műsor, kibővítettük 6-ra, ez sem elég. Már gondolkodtam azon, tulajdonképpen behozok egy tábori ágyat, hálózsákot, gyorsforralót, és sokáig kávézok, és akkor éjfélig is csinálhatnák, bírnátok, volna annyi kondíciótok? Az se volna elég, ahogy ismerem az embereket. Na mindegy, most az utólag lepogom pörgetni neked, kedves Éva, ha még mindig a rádiókészülék mellett vagy, Santa California adja elő Éva kérésére a Tornero című zeneszámot.

0: Nem minden napi zenekérés futott be Viber oldalunkra, magyarországi telefonszámról, így hangzik. Üdvözlet a rádió munkatársainak, és jön az üzenet. Kedves puszta mérgesi Pálfi Margit Manyóka, közelgő szülinapodra egyik kedvenc zeneszámodat kérik a te lányaid. Ez a dal még csak a kezdet, előlünk nem menekül, csak velünk együtt. A kérdal címe Elmegyek.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkus Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
3: Slágergyár, Slágergyár, Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
4: A következő zeneszámmal a mai hallgatóknak kedveskedik mi a stúdióból. Dal címe Véletlen séta.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap, este sokkal jobban fény lett a hold, néztük, hogy ragyogtak.

Nem minden napi zenékérést fog most teljesíteni. A Johnny Guitart, ha lehet magyarul, a Spotify-ék adták ki annak ide a Johnny Guitart, világszám lett belőle, hát négyen voltak az együttes, minden négyen, vagy hárman gitároztak, egy dobot, szöveg nem volt benne. Hogy lehet magyarul pötyögtetni a gitárt, nem tudom, de az illések megpróbálták. Remélem, hogy erre arra gondolt az a valaki, aki a Johnny Guitart magyarul szerette volna meghallgatni.

Wow, jelek szerint az Illés együttesnek sikerült a Johnny Gitárt magyarul is elpötyögtetni. Két felvétel következik a műsorunknak ebben az órájában. Az első Tibor kérésére Engelbert Humperdinck fogja előadni a gyorsított változatát annak a zeneszának, hogy többen is inkább lassúnak adják elő, de szeres teljes szívedből Love Me With All Your Heart. Engelbert Humperdinck kiadta gyorsan is, majd Szalóki Ágival szereti kedveskedni a mai hallgatóknak. Mindig az a perc, stb. Három pönt, a többi utána tudjátok, pontos idejelzés, még egy óra slágergyár, és utána egy hét pihenni a slágergyárnak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: A lemezlovas, Kis János.
4: Illetve szerénységem, Manu.
5: Ő az, ki így köszön.
6: Szavaztok.
5: Megjöttem, szia, szia, srácok.
6: Mai műsorodunk 6. órájába léptünk. Egy olyan felvétel következik, ami tulajdonképpen kifejezi azt, amit érzünk, mert gyakran, ha valaki kedvel, szeret valakit, akkor szereti meg is mondani annak, akit kedvel, és nem találja a megfelelő szavakat. Ilyenkor gyakran segít a zene. A zene gyakran kifejezi azt, amit mi gondolunk, csak sokkal szebbek ki tudják mondani. Bízom benne, hogy egyetértetek velem, kedves lágergyák hallgatók. A dal címe, ami erről a témáról szól, More Than I Can Say, több, mint amit ki tudnak mondani.

A következő zeneszámnak is a témája szerelem, hiszen a statisztika kimutatta, hogy a zeneszámok túlnyomó többsége erről szól. Egy Beatles felvétel következik magyar változatban, a dal címe Szeretem őt.

A zenekérés Csantavéri hallgató aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, és Korda György változatában szeretné meghallgatni Elvis Presley egyik ismert zeneszámát. A magyar változat így hangzik, ugye? Magányos vagy.

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál, ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztedik.

A következő felvételt Andrea kér, és Joe Cocker fogja előadni. Többen is adják elő ezt a zeneszámot. Andrea ragaszkodott hozzá, ha lehet, ha egy mód van rá, Joe Cocker változatában szeretné meghallgatni azt a zeneszámot. Francia címe van neki, nem is mondom be franciául, egészen biztosan nem mondanám jól, de a dal arról szól, hogy ne feledkezz meg rólam.

A Boném együttes nagyon népszerű volt a 80-as években, nem volt olyan diszkoklub, ahol ne pörgették volna a zeneszámjaikat. Azt hiszem, hogy többnyire mások zeneszámjait dolgozták át, olyan Boném-es stílusban. Most is arra, hát, ha engem kérdezne valaki, én inkább kedvelném az eredeti változatát, amit a Yardbirds nevű együttes ad elő, de Bonémék változata is figyelme méltó. A dal címe Still I'm Sad.

Szabadkai hallgató aláírása futott be a zenei kérés, így hangzik nemes egyszerűséggel. A YouTube-tól lehet-e valami? Lehet. Hogy ne lehetne, rám biztató választást. Legyen akkor az az ismert felvételük, ennek a címe. Veled vagy nélküled. With or without you.

Nat King Cole felvétele következik Ilonka kérésére. A dal egy reszkető rózsáról szól, legalábbis én így fordítanám le a Rambling Rose című zeneszámot.

A következő pár percben ezen a hullámhosszon az Omega együttes hangja lesz hallható egy topolyai hallgató kérésére. A zenei kérés így hangzik, Omegától. A következő pár percben ezen a

Egy kevésbé ismert előadó énekes név szerint Josh Turner következik Erika kérésére. Ő ragaszkodott hozzá, hogy Josh Turnertől a Your Man, a Te Embered című dalt szeretné meghallgatni.

Palicsi hallgató aláírásra futott be a zenekérés, aki azt kérdezi, lesz-e az idén is élő rádiódiszkó adás a Néhai Amfora Lemezklub elő? Lesz, igen, kedves Palicsi hallgató, a részleteket majd meg fogjátok tudni, de valahol augusztus elején számíthatok rá. A zeneszámot, amit az a Palicsi hallgató szeretne meghallgatni, a Vétek nevű együttes fogja eladni. A dal címe Vele minden jó.

Mai műsoridőnkben még egy zeneszámot tudok belepréselni, azt hiszem, hogy nagyon találó az együttes dala. A együttes neve Republic, de nem az a Republic, amire gondoltok, csak ugyanúgy IT-k, ez egy külföldi együttes, és a dal címe I'll be back again, vissza fogok térni. Sok igazság van ebben.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozunk. Méghozzá jövő csütörtökön lesz legközelebb alkalmatok zeneszámot kérni tőlem, méghozzá a rádiódiszkó keretében, hiszen csütörtök este 8 és 10 óra között az a rádiódiszkó hallható, ahol lehet zeneszámokat kérni a régi diszkós időkből, a pörgős, ütős zeneszámokból. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Váradi Valentin mosolygva üdvözöl benneteket, de ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy válogatás az Exu zene világából. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk. Mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Exiú slágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jusslágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
0: Tekerje fel a hangerőt. És...
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

és éjjj zene egy kicsit másképp. Esti koktélst a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: jön a rock!
1: Aztán 7,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: gyötörlön igazság.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. Zumbai, agomai, a zumbai, agomai.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.
4: Let's go, girls!

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten. 107,1.
2: 2 óra múlt. A Szabadkai Magyar Rádió.